0: aktívak lettek az Oroszországra gyakorolt nyomás növelése érdekében. Holnap lesz a Jégvarázs című darab 100. előadása a Madách Színházban. Andersen meséje alapján 2013-ban készült el a Disney nagy sikerű animációs filmje Jégvarázs címmel, majd 2017-ben született a színpadi változat. Itthon Galambos Attila és Szente Vajk fordításában, Szirtes Tamás rendezésében láthatja a közönség. A nyári időszakban többször is bemutatják a darabot.
1: Időjárás jelentés.
0: Melegszik az idő, holnap is sok lesz a napsütés, csak elszórtan lehet egy-egy zápor, zivatar. Hajnalban 12-17, napközben 27-32 fok várható.
1: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.

0: Igazi magyar frissítő, hazai turmix, a magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.
1: A fél három, kopog a hajnal, a fejembe merül.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Kezdeményezi a védett üzemanyagárak megszüntetését a kormány, holnap lesz a Jégvarázs című darab századik előadása, napról napra melegebb idő várható. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Hamarosan aláírhatják az Egyesült Államok és Irán közötti békéről szóló szándéknyilatkozatot, mondta a G7 csúcson Donald Trump amerikai elnök. A 14 pontból álló dokumentum szerint Iránnak soha nem lehet atomfegyvere, a felek minden fronton, Libanont is beleértve, azonnal felhagynak a katonai műveletekkel, legfeljebb 60 napon belül pedig Washington és Teherán végleges megállapodást köt. Az Egyesült Államok 30 napon belül feloldja az Irán elleni tengeri blokkádot, a Hormuzi szorost megnyitják és 60 napig díjmentesen lehet használni. Egységesen megerősítették az Ukrajna támogatása és az Oroszország elleni szankciók melletti elkötelezettségüket a hét legfejlettebb ipari ország vezetői. A Franciaországban tartott esemény után Emmanuel Macron francia elnök fontosnak nevezte, hogy a G7 országok újból aktívak lettek az Oroszországra gyakorolt nyomás növelése érdekében. Kezdeményezi a védett üzemanyagárak megszüntetését a kormány, jelentette be közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter azt írta, mivel a héten várhatóan már 10-15 forinttal a védett ár alá csökken az üzemanyagok ára a töltőállomásokon, a mai kormányülésen arról döntöttek, hogy benyújtják az országgyűlésnek a vonatkozó jogszabályok módosításáról szóló javaslatot. Hozzátette, a jövedéki adó csökkentését fenntartják, ahogy a MOL is a csökkentett árréseket. Társadalmi egyeztetésre bocsátotta a kormány azt a rendelettervezetet, amely a pedagógusok és a szakképzésben dolgozó oktatók idei béremelésének újabb korrekcióját tartalmazza. Ezerint a januártól már végrehajtott 10%-os béremelést további 0,4% ponttal egészítenik ki, visszamenőlegesen január 1-ig. A korrekció a szakképzésben dolgozó oktatókat is érinti, nekik a január és az augusztus közötti időszakra járó bérkülönbözetet utólag fizetnék ki. A tervezetet június 20-áig lehet véleményezni. Szeptember végéig megerősítik a járőrszolgálatot a 7. kerületben, Belső Erzsébet városban. A Buli negyedként is ismert területen csütörtökön, pénteken és szombaton este 8 és hajnal 4 óra között a helyhatósági rendészek egy biztonsági cég munkatársaival közösen ügyelnek majd a rendre. Holnap lesz a Jégvarázs című darab századik előadása a Madách Színházban. Andersen meséje alapján 2013-ban készült el a Disney nagy sikerű animációs filmje Jégvarázs címmel, majd 2017-ben született a színpadi változat. A nyári időszakban többször is bemutatják a darabot.
0: Időjárás jelentés.
1: Melegszik az idő, holnap is sok lesz a napsütés, csak elszórtan lehet egy-egy zápor, zivatar. Hajnalban 12-17, napközben 27-32 fok várható. A hétvégén beköszönt a kánikula, 35 foknál is melegebb lehet.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

órák után öröm teli a reggel. Szemhéj csukódik, pupilla tág. Fel a fejjel Magyarország, guten tag. Élvezd amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol. Palota vagy piszkosol, az biztos minden úr szereti a nőket. Hát szeres te is biztos úr, tiszta sor. Az élet téged igazol, senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr. Élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz. Semmi sem bonyolult annyira, hogy ráparáz. Nyáron, télen a népem.

0: neked. Ha üres a fejed, ezt mivel megtöltened?
1: Élvezd!
0: Ha napsüti szemedet. Mindegy a szereped,
1: a lényeg a szeretet. Élvezd!
0: Hogy minden rosszban van valami. Ha egy magad maradsz is,
1: lesz még valaki. Élvezd!
0: Ha minnak látszik, ami marad itt, ne gondolkodj.

0: veszt, hisz ugyanúgy mindenki téveszt. Tamaszt tartod, majd később pont ezért lesz. Neved magad komolyan, okosítás hiába van. Az én világomban vakot vezet, a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubidus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be te is velünk egy jégesőrt.
1: Nem kérlek,

0: füle se feje lesz, mivel megtöltened.
1: Élvezd,
0: ha napsüti szemedet. Mindegy a szerepet, a lényeg a szeretet.
1: Élvezd,
0: hogy minden rosszban van valami. Hagyd magad, maradsz is, lesz itt még valaki.
1: Élvezd,
0: ha minnak látszik, ami marad itt ennek.

0: Éveszt, hogy látsz, szagolsz, érzelkezz, fekszel, hogy a szeretted rád, mosolyog ezerszer. Éveszt az illatot, ez a szabadság, tárd ki a szárnyad, repülj el, rabmadár.
1: 99.8 Körmend FM.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Kezdeményezi a védett üzemanyagárak megszüntetését a kormány, holnap lesz a Jégvarázs című darab századik előadása, napról napra melegebb idő várható. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Kezdeményezi a védett üzemanyagárak megszüntetését a kormány, jelentette be közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter azt írta, mivel a héten várhatóan már 10-15 forinttal a védett áralá csökken az üzemanyagok ára a töltőállomásokon, a mai kormányülésen arról döntöttek, hogy benyújtják az országgyűlésnek a vonatkozó jogszabályok módosításáról szóló javaslatot. Hozzátette, a jövedéki adó csökkentését fenntartják, ahogy a MOL is a csökkentett árréseket. Továbbra is erős a forint. A magyar fizetőeszköz árfolyama a héten már 350 alá is csökkent az euróval szemben, ami 5 éves csúcsnak számít. A portfólió vezető elemzője arról beszélt, tavaly óta folyamatos erősödés jellemzi a forintot, ebben jelentős szerepe volt a jegybanki kommunikációnak, de a kormányváltás esélyét is figyelték a befektetők. Társadalmi egyeztetésre bocsátotta a kormány azt a rendelettervezetet, amely a pedagógusok és a szakképzésben dolgozó oktatók idei béremelésének újabb korrekcióját tartalmazza. Ezerint a januártól már végrehajtott 10%-os béremelést további 0,4% ponttal egészítenik ki, visszamenőlegesen január 1-ig. A korrekció a szakképzésben dolgozó oktatókat is érinti, nekik a január és az augusztus közötti időszakra járó bérkülönbözetet utólag fizetnék ki. A tervezetet június 20-áig lehet véleményezni. Holnap kezdődik a kétnapos uniós csúcs találkozó Brüsszelben. Az állam és kormányfők tanácskozásán szó lesz egyebek mellette a versenyképességről, az EU hosszú távú költségvetéséről, Ukrajnáról, az uniós bővítésről, a közel-keleti helyzetről, a migrációról és a tiltott kábítószerek elleni fellépésről is. Ezúttal is meghallgatják majd Volodymyr Zelenszky tájékoztatóját a legfrissebb ukrajnai fejleményekről. Egységesen megerősítették az Ukrajna támogatása és az Oroszország elleni szankciók melletti elkötelezettségüket a hét legfejlettebb ipari ország vezetői. A Franciaországban tartott esemény után Emmanuel Macron francia elnök fontosnak nevezte, hogy a G7 országok újból aktívak lettek az Oroszországra gyakorolt nyomás növelése érdekében. Holnap lesz a Jégvarázs című darab századik előadása a Madách Színházban. Andersen meséje alapján 2013-ban készült el a Disney nagy sikerű animációs filmje Jégvarázs címmel, majd 2017-ben született a színpadi változat. Itthon Galambos Attila és Szente Vajk fordításában, Szirtes Tamás rendezésében láthatja a közönség. A nyári időszakban többször is bemutatják a darabot.
0: Időjárás jelentés.
1: Melegszik az idő, holnap is sok lesz a napsütés, csak elszórtan lehet egy-egy zápor, zivatar. Hajnalban 12-17, napközben 27-32 fok várható.

baby. Give you time.

0: Trend és a világhírei a 99.8-on.
1: Kezdeményezi a védett üzemanyagárak megszüntetését a kormány, holnap lesz a Jégvarázs című darab századik előadása, napról napra melegebb idő várható. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Hamarosan aláírhatják az Egyesült Államok és Irán közötti békéről szóló szándéknyilatkozatot, mondta a G7 csúcson Donald Trump amerikai elnök. A 14 pontból álló dokumentum szerint Iránnak soha nem lehet atomfegyvere, a felek minden fronton, Libanont is beleértve, azonnal felhagynak a katonai műveletekkel, legfeljebb 60 napon belül pedig Washington és Teherán végleges megállapodást köt. Az Egyesült Államok 30 napon belül feloldja az Irán elleni tengeri blokkádot, a Hormuzi szorost megnyitják és 60 napig díjmentesen lehet használni. Egységesen megerősítették az Ukrajna támogatása és az Oroszország elleni szankciók melletti elkötelezettségüket a hét legfejlettebb ipari ország vezetői. A Franciaországban tartott esemény után Emmanuel Macron francia elnök fontosnak nevezte, hogy a G7 országok újból aktívak lettek az Oroszországra gyakorolt nyomás növelése érdekében. Kezdeményezi a védett üzemanyagárak megszüntetését a kormány, jelentette be közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter azt írta, mivel a héten várhatóan már 10-15 forinttal a védett ár alá csökken az üzemanyagok ára a töltőállomásokon, a mai kormányülésen arról döntöttek, hogy benyújtják az országgyűlésnek a vonatkozó jogszabályok módosításáról szóló javaslatot. Hozzátette, a jövedéki adó csökkentését fenntartják, ahogy a MOL is a csökkentett árréseket. Társadalmi egyeztetésre bocsátotta a kormány azt a rendelettervezetet, amely a pedagógusok és a szakképzésben dolgozó oktatók idei béremelésének újabb korrekcióját tartalmazza. Ezerint a januártól már végrehajtott 10%-os béremelést további 0,4% ponttal egészítenik ki, visszamenőlegesen január 1-ig. A korrekció a szakképzésben dolgozó oktatókat is érinti, nekik a január és az augusztus közötti időszakra járó bérkülönbözetet utólag fizetnék ki. A tervezetet június 20-áig lehet véleményezni. Szeptember végéig megerősítik a járőrszolgálatot a 7. kerületben, Belső Erzsébet városban. A Buli negyedként is ismert területen csütörtökön, pénteken és szombaton este 8 és hajnal 4 óra között a helyhatósági rendészek egy biztonsági cég munkatársaival közösen ügyelnek majd a rendre. Holnap lesz a Jégvarázs című darab századik előadása a Madách Színházban. Andersen meséje alapján 2013-ban készült el a Disney nagy sikerű animációs filmje Jégvarázs címmel, majd 2017-ben született a színpadi változat. A nyári időszakban többször is bemutatják a darabot.
0: Időjárás jelentés.
1: Melegszik az idő, holnap is sok lesz a napsütés, csak elszórtan lehet egy-egy zápor, zivatar. Hajnalban 12-17, napközben 27-32 fok várható. A hétvégén beköszönt a kánikula, 35 foknál is melegebb lehet.
0: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.

0: Sherman és a világ hírei a 99.8-on.
1: Várossétai színesíti a múzeumok éjszakáját. A képviselőtestület feloszlatása mellett döntött Gersek Arát önkormányzata. Június végén indul a hazai dinnye szezon. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Várossétai színesíti a múzeumok éjszakája programot Körmenden. Tárlatvezetések, kézműves foglalkozás, koncert, tűzzsonglőr bemutató és különleges kastély bejárás is szerepel a Dr. Batthyén Sakman László Múzeum idei múzeumok éjszakája program kínálatában Körmenden. A rendezvény sorozat része lesz egy városréta is, tájékoztatott Pinter György, múzeumpedagógus a séta vezetője.
2: Hát valóban elég komoly a kínálat, tehát kívülről, belülről, szinte arról fölülről meg lehet ismerni a múzeumnak a dolgait. Az én feladatom viszont egy kicsit más. A tavalyi programokból kiindulva, illetve meg a sikeréből kiindulva, folytatjuk a várossétát. Tehát kilépünk a múzeum falai közül, és az érdeklődőknek megpróbáljuk bemutatni azt, hogy milyen volt a régi Körmend. Tehát a körmendi jóvárosban sétálunk, és a jellegzetesebb, nevesebb épületeknél megállunk, és megnézzük, hogy azok mik voltak korábban, 50-100-200 évvel ezelőtt, illetve ismerkedünk többek között a régi utcanevekkel, valamint azzal például, hogy ki is volt az a Vida József, akiről utcát neveztek el, de ezen kívül nagyon sokan nem tudnak róla szinte semmit. Tehát ilyen megfontolásból gondoljuk, hogy kicsit erősödjön a körmendieknek a kötődése, meg hát hogy ne mondja a büszkesége, hogy van egy szép városunk.
1: A képviselőtestület feloszlatása mellett döntött Gersek Arát önkormányzata. Erősítette meg az MTI érdeklődésére Babosszülősi Gabriella, az önkormányzati hivatal aljegyzője. Tájékoztatása szerint az öttagú képviselőtestület három képviselője által kezdeményezett rendkívüli testületi ülésen született döntés az önfeloszlatásról. A kezdeményezők beadványa szerint a település stabil jövőbeli fejlődése és a választói akarat hatékonyabb képviselete érdekében indokolt vált a helyi politikai vezetés teljes körű megújítása, fogalmaztak. Az időközi választást a helyi választási bizottság tűzi majd ki. Csokoládékészítő foglalkozással várják a gyerekotthonok lakóit Vasvár megyében. Különleges élményprogram keretében állami gondozásban élő gyerekeket lát vendégül egy zsei csokoládé műhely a jövő héten. A kezdeményezés célja, hogy a hátrányos helyzetű fiatalok is megismerkedhessenek a kézműves csokoládé készítés folyamatával, miközben közös alkotói élményben részesülnek. A műhely tulajdonosa, Hagymási Laura elmondta, a foglalkozások során a gyerekek betekintést nyerhetnek a csokoládégyártás alapjaiba, saját édességeket készíthetnek, amelyeket a program végén elfogyaszthatnak vagy haza is vihetnek. A két turnusban megvalósuló eseményen közel 40 Vasvár megyei gyermek otthonban élő fiatal vesz részt. Tovább épül a horgász paradicsom a Dörösskei tónál. Látványos szakaszához érkezett a fejlesztés, Daru segítségével a helyére emelték az új horgász szervezeti bázispont épületét. A beruházás a Magyar Országos Horgász Szövetség támogatásával valósul meg. Az új létesítmény közösségi térrel, irodával és teakonyhával várja majd a látogatókat. Akadálymentes vízes blokkok, korszerű beléptetőrendszer, valamint kiszolgáló infrastruktúra is épül. Bár a belső kialakítás, a környezet rendezése még várhatóan 2-3 hónapig tart, a beruházás legfontosabb mérföldkövei már megvalósultak. A házigazda kávébirkózó esse versenyzői 4 arany, 7 ezüst és 2 bronzérmet szereztek a múlt szombaton megrendezett jótékonysági birkózó gálán. A korosztályukban győztes körmendi sportolók között volt Kovács Kende Botond, Dancsés Dorina, Király Vilmos és Gárcsi Valdemár. A szervezők értékelése szerint a jó hangulatú rendezvényen kiélezett mérkőzések és sportszerű küzdelmek jellemezték a napot. A jubileumi esemény méltó ünnepe volt a Körmendi Birkózó Egyesület másfél évtizedes működésének. Június végén indul a hazai dinnye szezon. A hazai termelők várhatóan június 24-én kezdik meg a görög dinnye szállítását. Ezután a magyar dinnye fokozatosan átveszi a külföldi termékek helyét, és hazai áruval fedezik majd a keresletet. Buza László agrárállamtitkár kiemelte, hogy a dinnyetermesztés komoly hagyományokkal rendelkezik Magyarországon. A termelők kemény munkájának és kitartásának köszönhetően több mint 120 tájfajta terem. Tovább bővült a magyarországi turizmus teljesítménye 2025-ben. Elsősorban a külföldi kereslet élénkülésének köszönhetően. A belföldi utazók száma csökkent tavaly, utazásaik száma és időtartama ennek ellenére nem esett vissza, közölték a Központi Statisztikai Hivatal kutatói Budapesten. A turizmus a kapcsolt szolgáltatásokat és az áttételes hatásokat is beszámítva a GDP 10%-át adta 2025-ben. Tovább csökkent a hírek iránti érdeklődés, a hírfogyasztás és a médiába vetett bizalom Hollandiában, különösen a fiatalabb korosztályok körében, derül ki a holland média hatóság éves jelentéséből. A felmérés szerint 2018-ban még a hollandok 61%-a nyilatkozott úgy, hogy erősen érdeklődik a hírek iránt. Ez az arány 2026-ra 45%-ra csökkent.
0: Sporthírek.
1: A világbajnokságok történetének egyik legnagyobb szenzációját okozta hétfőn az újonc zöldfoki köztársaság válogatottja, amely gól nélküli döntetlent játszott az Európa-bajnok spanyol csapattal. Az afrikai együttes hőse 40 éves kapusa volt. A spanyolok legutóbb a 2022-es világbajnokság csoportkörében Japán ellen találtak a kapuba, azóta 49 lövésük, valamint 2500 passzuk volt, de gólt nem ünnepelhettek.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma sok napsütésre van kilátás, a gomolyokból csak néhol fordulhat elő jelentéktelen zápor, a nyugati határ mentén esetleg zivatar. Az északi a szél helyenként felfrissülést hozhat a melegben, 30 fokra melegszik a hőmérséklet.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

99.8. Görmend FM.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: A Pál utcai fiúk körmendi előadásán a Víg Színház egyik művésze is fellép. Ingyenes zumba partira várják az érdeklődőket. Több mint 10 tonna hulladékot gyűjtöttek a Tisza Tavi PET kupán. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Többnapos kulturális programsorozattal várja a közönséget június 19 és 21 között a Körmendi Kulturális Központ a Körmendi Várkastély udvarán. A Hello Nyár, Hello Körmend elnevezésű rendezvény sorozat pénteken a Pál utcai fiúk című zenés játék előadással kezdődik. A produkciót a Kaposvári Rockszínház mutatja be. A Pál utcai fiúk körmendi előadásán a Víg Színház egyik művésze is fellép, nyilatkozta a színház egyik alapítója, Szabolcsi János.
2: Igyekszünk mindig a közönséget maximálisan kiszolgálni, bízom benne, hogy ez körmenden sem lesz. Másképp mi nagyon készülünk, mindig 100%-kal megyünk minden helyszínre. Hát a puding próbálja az evés, mi sosem játszottunk körmenden, most Szombathelyre utazunk, ugye azért nagyjából nincs messze egymástól, tehát most lesz először, hogy bemutatkozunk itt a Vas megyei nagyobb városokban. Középiskolás kortól egészen 70 éves korig, ugye mikor milyen szerep, milyen életkort kíván meg. A fiatalok, akik színpadra lépnek, azok saját, ahogy a sportnyelven mondják, saját nevelés, tehát ők nálunk kezdték, vagy óvodás, vagy kisiskolás korukba, és mára felnőtt társul aktív játszó tagjai. A Pál utcai fiúkban például a Bokát játszó szereplő, ő nálunk kezdte, de jelenleg a Víg Színház társulatának a tagja, tehát ő fogja a Bokát alakítani.
1: Személyi és területi változásokról tájékoztatotta a Szombathelyi Egyházmegye a térség plébániáit illetően. A közlemény szerint Szántó Adrián atyát felmentik körmendi kápláni beosztása alól, és a nemesbődi plébánia plébánosává nevezik ki. A helyére Csupor Márton új misés atya érkezik, aki augusztustól a körmendi plébánia káplányaként kezdi megszolgálatát. Az egyházmegye területi átszervezéséről is döntöttek, ennek keretében az egyházas Ráduci plébánia önálló plébániai rangja megszűnik, és a Sorokpolányi plébániához kerül, míg a haraszti falui és nagykölkedi filiákat a Szentpéterfai plébániához csatolják. A jövőben az érintett egyházközségek lelkipásztori ellátását Duka Ferenc Sorokpolány, illetve Köbli Tamás Szentpéterfai plébános biztosítja. Ingyenes zumba partit szervez a Zumbarátok Egyesület pénteken Körmenden a Városi Művelődési Házban. A program célja a mozgás és az egészséges életmód népszerűsítése, valamint a közösségi élmények erősítése, mondta el Kovács Panni, egyesületvezető.
3: Ez egy pénteki napon, június 19-én, ez is este 6-kor kezdődik, és kb. Egy órás időtartamú. Ez a Művelődési Házban lesz Körmenden, és DJ Horváth Ádámot és Horváth Nagyanikót hívtuk el Szombathelyről, azon az órán ők lesznek a zumba oktatók, és hát ők nagyon hatalmas energiával rendelkeznek, amit országszinten és még külföldön is felhasználnak és népszerűsítik ezt a zumba mozgásformát, úgyhogy igazából garantálható, hogy hatalmas hangulat lesz, és várunk mindenkit szeretettel. Egyszerűen kijelöltük, mert nagyon elfoglaltak Ádámék, tényleg mindenfelé járnak az országban is, és hát nagyon örültünk neki, amikor azt mondták, hogy szívesen jönnének Körmendre hozzánk, és hogy találtunk egy napot, amit még így el tudtak vállalni, úgyhogy ezúton is köszönjük nekik.
1: Szombaton kezdődnek a futamok a második Rába kupán, amelyet a Bereki Bárkás Egylet szervez Körmenden a Rába folyón. A rendezvényen a vízisportok kedvelői mérhetik össze tudásukat, miközben a szervezők célja a kajakkenu sport népszerűsítése, valamint a folyó és természeti környezetének bemutatása. A verseny várhatóan több korosztály számára kínál sportolási és kikapcsolódási lehetőséget. Már a héten olcsóbb lehet a védettárnál a kutakon a benzin és a gázolaj, a kőolaj világpiaci árának csökkenése és a forint erősödése miatt, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök Facebook oldalán. A holdankoljak.hu-n az olvasható, hogy Magyarországon a 95-ös benzin literenkénti átlagos piaci ára jelenleg 639,7 forint, a gázolajé pedig 663,4. Véget ért a 7. Tisza Tavi PET Kupa. A kedvezőtlen időjárás ellenére is több mint 10 tonna hulladéktól mentesítették a folyót a résztvevők. A 22 csapat között 17 visszatérő és 5 újonc volt, képviseltették magukat cégek, oktatási intézmények és baráti-családi csapatok, írták. A verseny 4 napja alatt 386-an vettek részt a folyótisztításban, ami a már megszokott útvonalon zajlott. Az EU célja, hogy technológiai szuverenitása megerősödjön. Az Európai Bizottság célja átalakítani gazdaságát a mesterséges intelligencia segítségével úgy, hogy az ellátási láncok ellenálló képessé váljanak, és az EU technológiai szuverenitása megerősödjön, jelentette ki a technológiai szuverenitásért felelős uniós biztos Strasbourgban. Hangsúlyozta, az uniónak olyan helyzetbe kell kerülnie, amelyben megszűnik digitális függősége, ahol önálló döntéseket hozhat a politikai és a technológiai összefonódó világban.
0: Sporthírek.
1: Molnár Attila győzött 400 méteres síkfutásban kedden a Golden Spike aranykategóriás atlétikai versenyen. A magyar futó 44,56 másodperccel ért célba, ez idénybeli legjobbja és egyetlen századra volt az országos csúcstól. Takács Boglárka 100 méteren és Kozák Luca 100 méter gáton az ötödik helyen végzett.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma sok napsütésre van kilátás, a gomolyokból csak néhol fordulhat elő jelentéktelen zápor, a nyugati határ mentén esetleg zivatar. Az északi a szél helyenként felfrissülést hozhat a melegben, 30 fokra melegszik a hőmérséklet.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

99.8. Görmend FM. Rápongolva.

0: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM.
1: Nem csúszik az este,

0: Zsörmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Várossétai színesíti a múzeumok éjszakáját. A képviselőtestület feloszlatása mellett döntött Gersekarát önkormányzata. Június végén indul a hazai dinnye szezon. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Várossétai színesíti a múzeumok éjszakája programot Körmenden. Tárlatvezetések, kézműves foglalkozás, koncert, tűzsonglőr bemutató és különleges kastély bejárás is szerepel a Dr. Batthyén Satmán László Múzeum idei múzeumok éjszakája program kínálatában Körmenden. A rendezvény sorozat része lesz egy városréta is, tájékoztatott Pinter György, múzeumpedagógus a séta vezetője.
2: Mert valóban elég komoly a kínálat, tehát kívülről, belülről, szinte arról fölülről meg lehet ismerni a múzeumnak a dolgait. Az én feladatom viszont egy kicsit más. A tavalyi programokból kiindulva, illetve azoknak a sikeréből kiindulva, folytatjuk a várossétát. Tehát kilépünk a múzeum falai közül, és az érdeklődőknek megpróbáljuk bemutatni azt, hogy milyen volt a régi Körmend. Tehát a körmendi jóvárosban sétálunk, és a jellegzetesebb, nevesebb épületeknél megállunk, és megnézzük, hogy azok mik voltak korábban, 50-100-200 évvel ezelőtt, illetve ismerkedünk többek között a régi utcanevekkel, valamint azzal például, hogy ki is volt az a Vida József, akiről utcát neveztek el, de ezen kívül nagyon sokan nem tudnak róla szinte semmit. Tehát ilyen megfontolásból gondoljuk, hogy kicsit erősödjön a körmendieknek a kötődése, meg hát hogy nem mondja a büszkesége, hogy van egy szép városunk.
1: A képviselőtestület feloszlatása mellett döntött Gersekarát önkormányzata. Erősítette meg az MTI érdeklődésére Baboszszülősi Gabriella, az önkormányzati hivatal aljegyzője. Tájékoztatása szerint az öttagú képviselőtestület három képviselője által kezdeményezett rendkívüli testületi ülésen született döntés az önfeloztatásról. A kezdeményezők beadványa szerint a település stabil jövőbeli fejlődése és a választói akarat hatékonyabb képviselete érdekében indokoltá vált a helyi politikai vezetés teljes körű megújítása, fogalmaztak. Az időközi választást a helyi választási bizottság tűzi majd ki. Csokoládékészítő foglalkozással várják a gyerekotthonok lakóit Vasvár megyében. Különleges élményprogram keretében állami gondozásban élő gyerekeket lát vendégül egy zsei csokoládé műhely a jövő héten. A kezdeményezés célja, hogy a hátrányos helyzetű fiatalok is megismerkedhessenek a kézműves csokoládékészítés folyamatával, miközben közös alkotói élményben részesülnek. A műhely tulajdonosa, Hagymási Laura elmondta, a foglalkozások során a gyerekek betekintést nyerhetnek a csokoládégyártás alapjaiba, saját édességeket készíthetnek, amelyeket a program végén elfogyaszthatnak vagy haza is vihetnek. A két turnusban megvalósuló eseményen közel 40 Vasvár megyei gyermek otthonban élő fiatal vesz részt. Tovább épül a horgász paradicsom a Döröskei tónál. Látványos szakaszához érkezett a fejlesztés, Daru segítségével a helyére emelték az új horgász szervezeti bázispont épületét. A beruházás a Magyar Országos Horgász Szövetség támogatásával valósul meg. Az új létesítmény közösségi térrel, irodával és teakonyhával várja majd a látogatókat. Akadálymentes vízes blokkok, korszerű beléptetőrendszer, valamint kiszolgáló infrastruktúra is épül. Bár a belső kialakítás, a környezet rendezése még várhatóan 2-3 hónapig tart, a beruházás legfontosabb mérföldkövei már megvalósultak. A házigazda kávébirkózó esse versenyzői 4 arany, 7 ezüst és 2 bronzérmet szereztek a múlt szombaton megrendezett jótékonysági birkózó gálán. A korosztályokban győztes körmendi sportolók között volt Kovács Kende Botond, Dancsess Dorina, Király Vilmos és Gácsi Valdemár. A szervezők értékelése szerint a jó hangulatú rendezvényen kiélezett mérkőzések és sportszerű küzdelmek jellemezték a napot. A jubileumi esemény méltó ünnepe volt a Körmendi Birkózó Egyesület másfél évtizedes működésének. Június végén indul a hazai dinnye szezon. A hazai termelők várhatóan június 24-én kezdik meg a görög dinnye szállítását. Ezután a magyar dinnye fokozatosan átveszi a külföldi termékek helyét, és hazai áruval fedezik majd a keresletet. Buza László agrárállamtitkár kiemelte, hogy a dinnyetermesztés komoly hagyományokkal rendelkezik Magyarországon. A termelők kemény munkájának és kitartásának köszönhetően több mint 120 tájfajta terem. Tovább bővült a magyarországi turizmus teljesítménye 2025-ben. Elsősorban a külföldi kereslet élénkülésének köszönhetően. A belföldi utazók száma csökkent tavaly, utazásaik száma és időtartama ennek ellenére nem esett vissza, közölték a Központi Statisztikai Hivatal kutatói Budapesten. A turizmus a kapcsolt szolgáltatásokat és az áttételes hatásokat is beszámítva a GDP 10%-át adta 2025-ben. Tovább csökkent a hírek iránti érdeklődés, a hírfogyasztás és a médiába vetett bizalom Hollandiában, különösen a fiatalabb korosztályok körében, derül ki a Holland Média Hatóság éves jelentéséből. A felmérés szerint 2018-ban még a hollandok 61%-a nyilatkozott úgy, hogy erősen érdeklődik a hírek iránt. Ez az arány 2026-ra 45%-ra csökkent.
0: Sporthírek.
1: A világbajnokságok történetének egyik legnagyobb szenzációját okozta hétfőn az újonc zöldfoki köztársaság válogatottja, amely gól nélküli döntetlent játszott az Európa-bajnok spanyol csapattal. Az afrikai együttes hőse 40 éves kapusa volt. A spanyolok legutóbb a 2022-es világbajnokság csoportkörében Japán ellen találtak a kapuba, azóta 49 lövésük, valamint 2500 passzuk volt, de gólt nem ünnepelhettek.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma sok napsütésre van kilátás, a gomolyokból csak néhol fordulhat elő jelentéktelen zápor, a nyugati határ mentén esetleg zivatar. Az északi a szél helyenként felfrissülést hozhat a melegben, 30 fokra melegszik a hőmérséklet.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM.
1: Alszik a város, még ébren reggel 6-kor. Ó, bennünk van a vibe, ó, sok a lány, az érzés hajszol. Forró a test, a szív még akar az agylárász. Nem lehet vége, ne tegyük ezt, mi írjuk meg a történetünket. Hey.

0: Sherman és a világhírei a 99.8-on.
1: A Pál utcai fiúk Körmendi előadásán a Víg Színház egyik művésze is fellép. Ingyenes zumba partira várják az érdeklődőket. Több mint 10 tonna hulladékot gyűjtöttek a Tisza Tavi PET kupán. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Többnapos kulturális programsorozattal várja a közönséget június 19 és 21 között a Körmendi Kulturális Központ a Körmendi Várkastély udvarán. A Hello Nyár, Hello Körmend elnevezésű rendezvény sorozat pénteken a Pál utcai fiúk című zenés játék előadással kezdődik. A produkciót a Kaposvári Rockszínház mutatja be. A Pál utcai fiúk Körmendi előadásán a Víg Színház egyik művésze is fellép, nyilatkozta a színház egyik alapítója, Szabolcsi János.
2: Igyekszünk mindig a közönséget maximálisan kiszolgálni, bízom benne, hogy ez Körmenden sem lesz. Másképp mi nagyon készülünk, mindig 100%-kal megyünk minden helyszínre. Hát a puding próbálja az evés, mi sosem játszottunk Körmenden, most Szombathelyre utazunk, ugye azért nagyjából nincs messze egymástól, tehát most lesz először, hogy bemutatkozunk itt a Vas megyei nagyobb városokban. Középiskolás kortól egészen 70 éves korig, ugye mikor milyen szerep, milyen életkort kíván meg. A fiatalok, akik színpadra lépnek, azok saját, ahogy a sportnyelven mondják, saját nevelés, tehát ők nálunk kezdték, vagy óvodás, vagy kisiskolás korukba, és már a felnőtt társul. A aktív játszó tagjai. A Pál utcai fiúkban például a Bokát játszó szereplő, ő nálunk kezdte, de jelenleg a Víg Színház társulatának a tagja, tehát ő fogja a Bokát alakítani.
1: Személyi és területi változásokról tájékoztatott a Szombathelyi Egyházmegye a térség plébániáit illetően. A közlemény szerint Szántó Adrián atyát felmentik Körmendi káplani beosztása alól, és a nemesbődi plébánia plébánosává nevezik ki. A helyére Csupor Márton újmisés atya érkezik, aki augusztustól a Körmendi plébánia káplányaként kezdi megszolgálatát. Az egyházmegye területi átszervezéséről is döntöttek, ennek keretében az egyházas Ráduci plébánia önálló plébániai rangja megszűnik, és a Sorokpolányi plébániához kerül, míg a haraszti falui és nagykölkedi filiákat a Szentpéterfai plébániához csatolják. A jövőben az érintett egyházközségek lelkipásztori ellátását Duka Ferenc Sorokpolány, illetve Köbli Tamás Szentpéterfai plébános biztosítja. Ingyenes zumba partit szervez a Zumbarátok Egyesület pénteken Körmenden a Városi Művelődési Házban. A program célja a mozgás és az egészséges életmód népszerűsítése, valamint a közösségi élmények erősítése, mondta el Kovács Fanni, egyesületvezető.
3: Ez egy pénteki napon, június 19-én, ez is este 6-kor kezdődik, és kb. Egy órás időtartamú. Ez a Művelődési Házban lesz Körmenden, és DJ Horváth Ádámot és Horváth Nagyanikót hívtuk el Szombathelyről, azon az órán ők lesznek a zumba oktatók, és hát ők nagyon hatalmas energiával rendelkeznek, amit ország és még külföldön is felhasználnak és népszerűsítik ezt a zumba mozgásformát, úgyhogy igazából garantálható, hogy hatalmas hangulat lesz, és várunk mindenkit szeretettel. Egyszerűen kijelöltük, mert nagyon elfoglaltak Ádámék, tényleg mindenfelé járnak az országban is, és hát nagyon örültünk neki, amikor azt mondták, hogy szívesen jönnének Körmendre hozzánk, és hogy találtunk egy napot, amit még így el tudtak vállalni, úgyhogy ezúton is köszönjük nekik.
1: Szombaton kezdődnek a futamok a második Rába kupán, amelyet a Bereki Bárkás Egylet szervez Körmenden a Rába folyón. A rendezvényen a vízisportok kedvelői mérhetik össze tudásukat, miközben a szervezők célja a kajakkenu sport népszerűsítése, valamint a folyó és természeti környezetének bemutatása. A verseny várhatóan több korosztály számára kínál sportolási és kikapcsolódási lehetőséget. Már a héten olcsóbb lehet a Védettárnál a kutakon a benzin és a gázolaj, a kőolaj világpiaci árának csökkenése és a forint erősödése miatt, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök Facebook oldalán. A holdankoljak.hu-n az olvasható, hogy Magyarországon a 95-ös benzin literenkénti átlagos piaci ára jelenleg 639,7 forint, a gázolajé pedig 663,4. Véget ért a 7. Tisza Tavi PET kupa. A kedvezőtlen időjárás ellenére is több mint 10 tonna hulladéktól mentesítették a folyót a résztvevők. A 22 csapat között 17 visszatérő és 5 újonc volt, képviseltették magukat cégek, oktatási intézmények és baráti-családi csapatok, írták. A verseny 4 napja alatt 386-an vettek részt a folyótisztításban, ami a már megszokott útvonalon zajlott. Az EU célja, hogy technológiai szuverenitása megerősödjön. Az Európai Bizottság célja átalakítani gazdaságát a mesterséges intelligencia segítségével úgy, hogy az ellátási láncok ellenálló képessé váljanak, és az EU technológiai szuverenitása megerősödjön, jelentette ki a technológiai szuverenitásért felelős uniós biztos Strasbourgban. Hangsúlyozta, az uniónak olyan helyzetbe kell kerülnie, amelyben megszűnik digitális függősége, ahol önálló döntéseket hozhat a politikai és a technológiai összefonódó világban.
0: Sporthírek.
1: Molnár Attila győzött 400 méteres síkfutásban kedden a Golden Spike aranykategóriás atlétikai versenyen. A magyar futó 44,56 másodperccel ért célba, ez idénybeli legjobbja és egyetlen századra volt az országos csúcstól. Takács Boglárka 100 méteren és Kozák Luca 100 méter gáton az 5. helyen végzett.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma sok napsütésre van kilátás, a gomolyokból csak néhol fordulhat elő jelentéktelen zápor, a nyugati határ mentén esetleg zivatar. Az északi a szél helyenként felfrissülést hozhat a melegben, 30 fokra melegszik a hőmérséklet.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM.
1: Én vagyok az, aki szeret. Ki is voltam te nélküled. Elhoznám a fát az eget, ha láthatnám szép szemedet. Szegény voltam, voltam nemes, hazug voltam, s becsületes.

0: Dörmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Várossétei színesíti a múzeumok éjszakáját. A képviselőtestület feloszlatása mellett döntött Gersek Arát önkormányzata. Június végén indul a hazai dinnye szezon. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Várossétei színesíti a múzeumok éjszakája programot Körmenden. Tárlatvezetések, kézműves foglalkozás, koncert, tűzsonglőr bemutató és különleges kastély bejárás is szerepel a Dr. Batthyén Satmán László Múzeum idei múzeumok éjszakája program kínálatában Körmenden. A rendezvény sorozat része lesz egy városséta is, tájékoztatott Pinter György, múzeumpedagógus a sétavezetője.
2: Hát valóban elég komoly a kínálat, tehát kívülről, belülről, mint arról fölülről meg lehet ismerni a múzeumnak a dolgait. Az én feladatom viszont egy kicsit más. A tavalyi programokból kiindulva, illetve azoknak a sikeréből kiindulva, folytatjuk a várossétát. Tehát kilépünk a múzeum falai közül, és az érdeklődőknek megpróbáljuk bemutatni azt, hogy milyen volt a régi Körmend. Tehát a körmendi óvárosban sétálunk, és a jellegzetesebb, nevesebb épületeknél megállunk, és megnézzük, hogy azok mik voltak korábban, 50-100-200 évvel ezelőtt, illetve ismerkedünk többek között a régi utcanevekkel, valamint azzal például, hogy ki is volt az a Vida József, akiről utcát neveztek el, de ezen kívül nagyon sokan nem tudnak róla szinte semmit. Tehát ilyen megfontolásból gondoljuk, hogy kicsit erősödjön a körmendieknek a kötődése, meg hát hogy ne mondja a büszkesége, hogy van egy szép városunk.
1: A képviselőtestület feloszlatása mellett döntött Gersek Arát önkormányzata. Erősítette meg az MTI érdeklődésére Babosszülősi Gabriella, az önkormányzati hivatal aljegyzője. Tájékoztatása szerint az öttagú képviselőtestület három képviselője által kezdeményezett rendkívüli testületi ülésen született döntés az önfeloztatásról. A kezdeményezők beadványa szerint a település stabil jövőbeli fejlődése és a választói akarat hatékonyabb képviselete érdekében indokoltá vált a helyi politikai vezetés teljes körű megújítása, fogalmaztak. Az időközi választást a helyi választási bizottság tűzi majd ki. Csokoládékészítő foglalkozással várják a gyerekotthonok lakóit Vasvár megyében. Különleges élményprogram keretében állami gondozásban élő gyerekeket lát vendégül egy zsíri csokoládé műhely a jövő héten. A kezdeményezés célja, hogy a hátrányos helyzetű fiatalok is megismerkedhessenek a kézműves csokoládé készítés folyamatával, miközben közös alkotói élményben részesülnek. A műhely tulajdonosa, Hagymási Laura elmondta, a foglalkozások során a gyerekek betekintést nyerhetnek a csokoládégyártás alapjaiba, saját édességeket készíthetnek, amelyeket a program végén elfogyaszthatnak vagy haza is vihetnek. A két turnusban megvalósuló eseményen közel 40 Vasvár megyei gyermek otthonban élő fiatal vesz részt. Tovább épül a horgász paradicsom a Döröskei tónán. Látványos szakaszához érkezett a fejlesztés, Daru segítségével a helyére emelték az új horgász szervezeti bázispont épületét. A beruházás a Magyar Országos Horgász Szövetség támogatásával valósul meg. Az új létesítmény közösségi térrel, irodával és teakonyhával várja majd a látogatókat. Akadálymentes vízes blokkok, korszerű beléptetőrendszer, valamint kiszolgáló infrastruktúra is épül. Bár a belső kialakítás, a környezet rendezése még várhatóan 2-3 hónapig tart, a beruházás legfontosabb mérföldkövei már megvalósultak. A házigazda kávébirkózó esse versenyzői 4 arany, 7 ezüst és 2 bronzérmet szereztek a múlt szombaton megrendezett jótékonysági birkózógálán. A korosztályokban győztes körmendi sportolók között volt Kovács Kende Botond, Dancsés Dorina, Király Vilmos és Gácsi Valdemár. A szervezők értékelése szerint a jó hangulatú rendezvényen kiélezett mérkőzések és sportszerű küzdelmek jellemezték a napot. A jubileumi esemény méltó ünnepe volt a Körmendi Birkózó Egyesület másfél évtizedes működésének. Június végén indul a hazai dinnye szezon. A hazai termelők várhatóan június 24-én kezdik meg a görög dinnye szállítását. Ezután a magyar dinnye fokozatosan átveszi a külföldi termékek helyét, és hazai áruval fedezik majd a keresletet. Buza László agrárállamtitkár kiemelte, hogy a dinnyetermesztés komoly hagyományokkal rendelkezik Magyarországon. A termelők kemény munkájának és kitartásának köszönhetően több mint 120 tájfajta terem. Tovább bővült a magyarországi turizmus teljesítménye 2025-ben. Elsősorban a külföldi kereslet élénkülésének köszönhetően. A belföldi utazók száma csökkent tavaly, utazásaik száma és időtartama ennek ellenére nem esett vissza, közölték a Központi Statisztikai Hivatal kutatói Budapesten. A turizmus a kapcsolt szolgáltatásokat és az áttételes hatásokat is beszámítva a GDP 10%-át adta 2025-ben. Tovább csökkent a hírek iránti érdeklődés, a hírfogyasztás és a médiába vetett bizalom Hollandiában, különösen a fiatalabb korosztályok körében, derül ki a holland média hatóság éves jelentéséből. A felmérés szerint 2018-ban még a hollandok 61%-a nyilatkozott úgy, hogy erősen érdeklődik a hírek iránt. Ez az arány 2026-ra 45%-ra csökkent.
0: Sporthírek.
1: A világbajnokságok történetének egyik legnagyobb szenzációját okozta hétfőn az újonc zöldfoki köztársaság válogatottja, amely gól nélküli döntetlent játszott az Európa bajnok spanyol csapattal. Az afrikai együttes hőse 40 éves kapusa volt. A spanyolok legutóbb a 2022-es világbajnokság csoportkörében Japán ellen találtak a kapuba, azóta 49 lövésük, valamint 2500 passzuk volt, de gólt nem ünnepelhettek.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma sok napsütésre van kilátás, a gomolyokból csak néhol fordulhat elő jelentéktelen zápor, a nyugati határ mentén esetleg zivatar. Az északi a szél helyenként felfrissülést hozhat a melegben, 30 fokra melegszik a hőmérséklet.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: A Pál utcai fiúk körmendi előadásán a Víg Színház egyik művésze is fellép. Ingyenes zumba partira várják az érdeklődőket. Több mint 10 tonna hulladékot gyűjtöttek a Tisza Tavi PET kupán. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Többnapos kulturális programsorozattal várja a közönséget június 19 és 21 között a Körmendi Kulturális Központ a Körmendi Várkastély udvarán. A Hello Nyár, Hello Körmend elnevezésű rendezvény sorozat pénteken a Pál utcai fiúk című zenés játék előadással kezdődik. A produkciót a kaposvári Rockszínház mutatja be. A Pál utcai fiúk körmendi előadásán a Víg Színház egyik művésze is fellép, nyilatkozta a színház egyik alapítója, Szabolcsi János.
2: Igyekszünk mindig a közönséget maximálisan kiszolgálni, bízom benne, hogy ez körmenden sem lesz. Másképp mi nagyon készülünk, mindig 100%-kal megyünk minden helyszínre. Hát a Podin próbálja az edés, mi sose játszottunk körmenden, most Szombathelyre utazunk, ugye az nagyjából nincs messze egymástól, tehát most lesz először, hogy bemutatkozunk itt a Vas megyei nagyobb városokban. Középiskolás kortól egészen 70 éves korig, ugye mikor milyen szerep, milyen életkort kíván meg. A fiatalok, akik színpadra lépnek, azok saját, ahogy a sportnyelven mondják, saját nevelés, tehát ők nálunk kezdték, vagy óvodás, vagy kisiskolás korukba, és már a felnőtt társ aktív játszó tagjai. A Pál utcai fiúkban például a Bokát játszó szereplő, ő nálunk kezdte, de jelenleg a Víg Színház társulatának a tagja, tehát ő fogja a Bokát alakítani.
1: Személyi és területi változásokról tájékoztatott a Szombathelyi Egyházmegye a térség plébániáit illetően. A közlemény szerint Szántó Adrián atyát felmentik körmendi kápláni beosztása alól, és a nemesbődi plébánia plébánosává nevezik ki. A helyére Csupor Márton, új misés atya érkezik, aki augusztustól a körmendi plébánia káplányaként kezdi meg szolgálatát. Az egyházmegye területi átszervezéséről is döntöttek, ennek keretében az egyházas Ráduci plébánia önálló plébániai rangja megszűnik, és a Sorokpolányi plébániához kerül, míg a Haraszti falui és nagykölkedi filiákat a Szentpéterfai plébániához csatolják. A jövőben az érintett egyházközségek lelkipásztori ellátását Duka Ferenc Sorokpolány, illetve Köbli Tamás Szentpéterfai plébános biztosítja. Ingyenes zumba partit szervez a Zumbarátok Egyesület pénteken körmenden a Városi Művelődési Házban. A program célja a mozgás és az egészséges életmód népszerűsítése, valamint a közösségi élmények erősítése, mondta el Kovács Panni, egyesületvezető.
3: Ez egy pénteki napon, június 19-én, ez is este 6-kor kezdődik, és kb. Egy órás időtartamuk. Ez a Művelődési Házban lesz Körmenden, és DJ Horváth Ádámot és Horváth Nagy Anikót hívtuk el szombaton.

0: még külföldön is felhasználnak és népszerűsítik ezt a zumba mozgásformát, úgyhogy igazából garantálható, hogy hatalmas hangulat lesz, és várunk mindenkit szeretettel. Egyszerűen kijelöltük, mert nagyon elfoglaltak Ádámék, tényleg mindenfelé járnak az országban is, és hát nagyon örültünk neki, amikor azt mondták, hogy szívesen jönnének Körmendre hozzánk, és hogy találtunk egy napot, amit még így el tudtak vállalni, úgyhogy ezúton is köszönjük.
1: Szombaton kezdődnek a futamok a második Rába kupán, amelyet a Bereki Bárkás Egylet szervez Körmenden a Rába folyón. A rendezvényen a vízisportok kedvelői mérhetik össze tudásukat, miközben a szervezők célja a kajakkenu sport népszerűsítése, valamint a folyó és természeti környezetének bemutatása. A verseny várhatóan több korosztály számára kínál sportolási és kikapcsolódási lehetőséget. Már a héten olcsóbb lehet a Védettárnál a kutakon a benzin és a gázolaj, a kőolaj világpiaci árának csökkenése és a forint erősödése miatt, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök Facebook oldalán. A holdankoljak.hu-n az olvasható, hogy Magyarországon a 95-ös benzin literenkénti átlagos piaci ára jelenleg 639,7 forint, a gázolajé pedig 663,4. Véget ért a 7. Tisza-Tavi Petkupa. A kedvezőtlen időjárás ellenére is több mint 10 tonna hulladéktól mentesítették a folyót a résztvevők. A 22 csapat között 17 visszatérő és 5 újonc volt, képviseltették magukat cégek, oktatási intézmények és baráti-családi csapatok, írták. A verseny 4 napja alatt 386-an vettek részt a folyótisztításban, ami a már megszokott útvonalon zajlott. Az EU célja, hogy technológiai szuverenitása megerősödjön. Az Európai Bizottság célja átalakítani gazdaságát a mesterséges intelligencia segítségével úgy, hogy az ellátási láncok ellenálló képessé váljanak, és az EU technológiai szuverenitása megerősödjön, jelentette ki a technológiai szuverenitásért felelős uniós biztos Strasbourgban. Hangsúlyozta, az uniónak olyan helyzetbe kell kerülnie, amelyben megszűnik digitális függősége, ahol önálló döntéseket hozhat a politikai és a technológiai összefonódó világban.
2: Sporthírek.
1: Molnár Attila győzött 400 méteres síkfutásban kedden a Golden Spike aranykategóriás atlétikai versenyen. A magyar futó 44,56 másodperccel ért célba, ez idénybeli legjobbja és egyetlen századra volt az országos csúcstól. Takács Boglárka 100 méteren és Kozák Luca 100 méter gáton az 5. helyen végzett.
2: Időjárás jelentés.
1: Ma sok napsütésre van kilátás, a gomolyokból csak néhol fordulhat elő jelentéktelen zápor, a nyugati határ mentén esetleg zivatar. Az északi a szél helyenként felfrissülést hozhat a melegben, 30 fokra melegszik a hőmérséklet.
2: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM.
3: Ebben az órában is rá.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Tökéletes ballagási ajándékok a Zsigmond Ékszernél. A fiatalok legkedveltebb márkái június 20-áig akcióban. Guess, Calvin Klein, Fossil, Tommy Hilfiger, karórák és ékszerek 10% kedvezménnyel. Választhat továbbá értékálló arany vagy ezüst ékszert kedvező alapáron 10% kedvezménnyel. Ha maradandó emléket ajándékoznak, keresse fel üzleteinket, vagy tájékozódjon a zsigmondékszer.hu oldalon.
0: Jó hírek a húsevőknek, a Kráterhústól. Füstölt áruk, véres és májas hurka, kolbász felvágottak, virslik, mind egy helyről. Allergénanyagoktól, észfokozóktól, állományjavítóktól mentes, saját készítményű termékekkel, sertés és csirkehúsok széles választékával, helyben sült finomságokkal várjuk Körmenden, a Bástya utca 25/B szám alatt a piacon, a Kráterhúsboltban.
2: Reklámot hallottak. A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva. Girl,

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Tökéletes ballagási ajándékok a Zsigmond Ékszernél. A fiatalok legkedveltebb márkái június 20-áig akcióban. Guess, Calvin Klein, Fossil, Tommy Hilfiger, karórák és ékszerek 10% kedvezménnyel. Választhat továbbá értékálló arany vagy ezüst ékszert kedvező alapáron 10% kedvezménnyel. Ha maradandó emléket ajándékoznak, keresse fel üzleteinket, vagy tájékozódjon a zsigmondékszer.hu oldalon.
2: Tudta, hogy egy jó homlokzat szigetelés akár drasztikusan csökkentheti a rezsijét? Mi közel 10 éve foglalkozunk szigeteléssel, tapasztalt csapattal, megbízható háttérrel segítünk spórolni és korszerűsíteni az otthonát. Ne hagyja ki! Megtalál minket a www.ingyenszigetelünk.hu weboldalon.
3: 10 éves vagy és érdekel a színészet? Szerez színházi és filmes gyakorlatot a Karaván Színház ingyenes budapesti vagy kaposvári stúdiójában. Keres ránk a neten! Karaván Színház.
4: Buongiorno signorina e signora, sono Marcello Napoliból. 12 éve élek itt Magyarország, sajnos ritkán tudok menni haza Olaszország, de a örökzöld kertészet segít honvágyon. Azok a bellissimo növények, oddio, pont olyanok, mint otthon mamma kertjében. Magnifico, palma, oleandro, leander, fehér, bordo, róza, én csak itt vásárolok.
5: Igényes környezet, örökzöld kertészet, egy csepp mediterrán hangulat, akár az önkertjében is. www.örökzöld.hu.
4: Ciao, ciao bella!
0: Reklámot hallottak. 99.8. Görmend FM. Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
6: Várossétai színesíti a múzeumok éjszakáját. A képviselőtestület feloszlatása mellett döntött Gersek Arát önkormányzata. Június végén indul a hazai dinnye szezon. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Várossétai színesíti a múzeumok éjszakája programot Körmenden. Tárlatvezetések, kézműves foglalkozás, koncert, tűzsonglőr bemutató és különleges kastély bejárás is szerepel a Dr. Batthyén Satmán László Múzeum idei múzeumok éjszakája program kínálatában Körmenden. A rendezvény sorozat része lesz egy városréta is, tájékoztatott Pinter György, múzeumpedagógus a séta vezetője.
7: Hát valóban elég komoly a kínálat, tehát kívülről, belülről, mint arról fölülről meg lehet ismerni a múzeumnak a dolgait. Az én feladatom viszont egy kicsit más. A tavalyi programokból kiindulva, illetve meg a sikeréből kiindulva folytatjuk a várossétát. Tehát kilépünk a múzeum falai közül, és az érdeklődőknek megpróbáljuk bemutatni azt, hogy milyen volt a régi Körmend. Tehát a körmendi jóvárosban sétálunk, és a jellegzetesebb, nevesebb épületeknél megállunk, és megnézzük, hogy azok mik voltak korábban, 50-100-200 évvel ezelőtt, illetve ismerkedünk többek között a régi utcanevekkel, valamint azzal például, hogy ki is volt az a Vida József, akiről utcát neveztek el, de ezen kívül nagyon sokan nem tudnak róla szinte semmit. Tehát ilyen megfontolásból gondoljuk, hogy kicsit erősödjön a körmendieknek a kötődése, meg hát hogy ne mondja a büszkesége, hogy van egy szép városunk.
6: A képviselőtestület feloszlatása mellett döntött Gersek Arát önkormányzata. Erősítette meg az MTI érdeklődésére Babosszülősi Gabriella, az önkormányzati hivatal aljegyzője. Tájékoztatása szerint az 5 tagú képviselőtestület 3 képviselője által kezdeményezett rendkívüli testületi ülésen született döntés az önfeloztatásról. A kezdeményezők beadványa szerint a település stabil jövőbeli fejlődése és a választói akarat hatékonyabb képviselete érdekében indokoltá vált a helyi politikai vezetés teljes körű megújítása, fogalmaztak. Az időközi választást a helyi választási bizottság tűzi majd ki. Csokoládékészítő foglalkozással várják a gyerekotthonok lakóit Vasvár megyében. Különleges élményprogram keretében állami gondozásban élő gyerekeket lát vendégül egy zsei csokoládé műhely a jövő héten. A kezdeményezés célja, hogy a hátrányos helyzetű fiatalok is megismerkedhessenek a kézműves csokoládékészítés folyamatával, miközben közös alkotói élményben részesülnek. A műhely tulajdonosa, Hagymási Laura elmondta, a foglalkozások során a gyerekek betekintést nyerhetnek a csokoládégyártás alapjaiba, saját édességeket készíthetnek, amelyeket a program végén elfogyaszthatnak vagy haza is vihetnek. A 2 turnusban megvalósuló eseményen közel 40 Vasvár megyei gyermek otthonban élő fiatal vesz részt. Tovább épül a horgász paradicsom a Dörösskei tónál. Látványos szakaszához érkezett a fejlesztés, Daru segítségével a helyére emelték az új horgász szervezeti bázispont épületét. A beruházás a Magyar Országos Horgász Szövetség támogatásával valósul meg. Az új létesítmény közösségi térrel, irodával és teakonyhával várja majd a látogatókat. Akadálymentes vízes blokkok, korszerű beléptetőrendszer, valamint kiszolgáló infrastruktúra is épül. Bár a belső kialakítás, a környezet rendezése még várhatóan 2-3 hónapig tart, a beruházás legfontosabb mérföldkövei már megvalósultak. A házigazda kávébirkózó esse versenyzői 4 arany, 7 ezüst és 2 bronzérmet szereztek a múlt szombaton megrendezett jótékonysági birkózó gálán. A korosztályukban győztes körmendi sportolók között volt Kovács Kende Botond, Dancsés Dorina, Király Vilmos és Gárcsi Valdemár. A szervezők értékelése szerint a jó hangulatú rendezvényen kiélezett mérkőzések és sportszerű küzdelmek jellemezték a napot. A jubileumi esemény méltó ünnepe volt a Körmendi Birkózó Egyesület másfél évtizedes működésének. Június végén indul a hazai dinnye szezon. A hazai termelők várhatóan június 24-én kezdik meg a görög dinnye szállítását. Ezután a magyar dinnye fokozatosan átveszi a külföldi termékek helyét, és hazai áruval fedezik majd a keresletet. Buze László agrárállamtitkár kiemelte, hogy a dinnyetermesztés komoly hagyományokkal rendelkezik Magyarországon. A termelők kemény munkájának és kitartásának köszönhetően több mint 120 tájfajta terem. Tovább bővült a magyarországi turizmus teljesítménye 2025-ben. Elsősorban a külföldi kereslet élénkülésének köszönhetően. A belföldi utazók száma csökkent tavaly, utazásaik száma és időtartama ennek ellenére nem esett vissza, közölték a Központi Statisztikai Hivatal kutatói Budapesten. A turizmus a kapcsolt szolgáltatásokat és az áttételes hatásokat is beszámítva a GDP 10%-át adta 2025-ben. Tovább csökkent a hírek iránti érdeklődés, a hírfogyasztás és a médiába vetett bizalom Hollandiában, különösen a fiatalabb korosztályok körében, derül ki a holland média hatóság éves jelentéséből. A felmérés szerint 2018-ban még a hollandok 61%-a nyilatkozott úgy, hogy erősen érdeklődik a hírek iránt. Ez az arány 2026-ra 45%-ra csökkent.
0: Sporthírek.
6: A világbajnokságok történetének egyik legnagyobb szenzációját okozta hétfőn az újon zöldfoki köztársaság válogatottja, amely gól nélküli döntetlent játszott az Európa bajnok spanyol csapattal. Az afrikai együttes hőse 40 éves kapusa volt. A spanyolok legutóbb a 2022-es világbajnokság csoportkörében Japán ellen találtak a kapuba, azóta 49 lövésük, valamint 2500 passzuk volt, de gólt nem ünnepelhettek.
0: Időjárás jelentés.
6: Ma sok napsütésre van kilátás, a gomolyokból csak néhol fordulhat elő jelentéktelen zápor, a nyugati határ mentén esetleg zivatar. Az északi a szél helyenként felfrissülést hozhat a melegben, 30 fokra melegszik a hőmérséklet.
0: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.

Le kéne ülnünk megbeszélni, de túl sok a feszültség kettőnkben. Mindig előről kezdjük, és ezt nem érti az agy, és ettől már megtörtem. Hiába mondanám neked, bezárkóztál, már nem engedsz közel magadhoz. Minden

0: Hazai Turmix. Legközelebb is keverünk egyet a magyar zenepiac gyümölcseiből. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: A Pál utcai fiúk körmendi előadásán a Víg Színház egyik művésze is fellép. Ingyenes zumba partira várják az érdeklődőket. Több mint 10 tonna hulladékot gyűjtöttek a Tisza Tavi PET kupán. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Többnapos kulturális programsorozattal várja a közönséget június 19 és 21 között a Körmendi Kulturális Központ a Körmendi Várkastély udvarán. A Hello Nyár, Hello Körmend elnevezésű rendezvény sorozat pénteken a Pál utcai fiúk című zenés játék előadással kezdődik. A produkciót a Kaposvári Rockszínház mutatja be. A Pál utcai fiúk körmendi előadásán a Víg Színház egyik művésze is fellép, nyilatkozta a színház egyik alapítója, Szabolcsi János.
2: Igyekszünk mindig a közönséget maximálisan kiszolgálni, bízom benne, hogy ez Körmenden sem lesz. Másképp mi nagyon készülünk, mindig 100%-kal megyünk minden helyszínre. Hát a puding próbálja az evés, mi sosem játszottunk Körmenden, most Szombathelyre utazunk, ugye azért nagyjából nincs messze egymástól. Tehát most lesz először, hogy bemutatkozunk itt a Vas megyei nagyobb városokban. Középiskolás kortól egészen 70 éves korig, ugye mikor milyen szerep, milyen életkort kíván meg. A fiatalok, akik színpadra lépnek, azok saját, ahogy a sportnyelven mondják, saját nevelés. Tehát ők nálunk kezdték, vagy óvodás, vagy kisiskolás korukba, és már a felnőtt társul aktív játszó tagjai. A Pál utcai fiúkban például a Bokát játszó szereplő, ő nálunk kezdte, de jelenleg a Víg Színház társulatának a tagja, tehát ő fogja a Bokát alakítani.
1: Személyi és területi változásokról tájékoztatott a Szombathelyi Egyházmegye a térség plébániáit illetően. A közlemény szerint Szántó Adrián atyát felmentik körmendi kápláni beosztása alól, és a nemesbődi plébánia plébánosává nevezik ki. A helyére Csupor Márton újmisés atya érkezik, aki augusztustól a körmendi plébánia káplányaként kezdi megszolgálatát. Az egyházmegye területi átszervezéséről is döntöttek, ennek keretében az egyházas Ráduci plébánia önálló plébániai rangja megszűnik, és a sorokpolányi plébániához kerül, míg a haraszti falui és nagykölkedi filiákat a Szentpéterfai plébániához csatolják. A jövőben az érintett egyházközségek lelkipásztori ellátását Duka Ferenc sorokpolány, illetve Köbli Tamás Szentpéterfai plébános biztosítja. Ingyenes zumba partit szervez a Zumbarátok Egyesület pénteken Körmenden a Városi Művelődési Házban. A program célja a mozgás és az egészséges életmód népszerűsítése, valamint a közösségi élmények erősítése, mondta el Kovács Panni, egyesületvezető.
3: Ez egy pénteki napon, június 19-én, ez is este 6-kor kezdődik, és kb. Egy órás időtartamú. Ez a Művelődési Házban lesz Körmenden, és DJ Horváth Ádámot és Horváth Nagy Anikót hívtuk el

0: gyakorlat és népszerűsítik ezt a zumba mozgásformát, úgyhogy igazából garantálható, hogy hatalmas hangulat lesz, és várunk mindenkit szeretettel. Egyszerűen kijelöltük, mert nagyon elfoglaltak Ádámék, tényleg mindenfelé járnak az országban is, és hát nagyon örültünk neki, amikor azt mondták, hogy szívesen jönnének Körmendre hozzánk, és hogy találtunk egy napot, amit még így el tudtak vállalni, úgyhogy ezúton is köszönjük.
1: Szombaton kezdődnek a futamok a második Rába kupán, amelyet a Bereki Bárkás Egylet szervez Körmenden a Rába folyón. A rendezvényen a vízisportok kedvelői mérhetik össze tudásukat, miközben a szervezők célja a kajakkenu sport népszerűsítése, valamint a folyó és természeti környezetének bemutatása. A verseny várhatóan több korosztály számára kínál sportolási és kikapcsolódási lehetőséget. Már a héten olcsóbb lehet a Védettárnál a kutakon a benzin és a gázolaj, a kőolaj világpiaci árának csökkenése és a forint erősödése miatt, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök Facebook oldalán. A holdankoljak.hu-n az olvasható, hogy Magyarországon a 95-ös benzin literenkénti átlagos piaci ára jelenleg 639,7 forint, a gázolaj pedig 663,4. Véget ért a 7. Tisza-Tavi Petkupa. A kedvezőtlen időjárás ellenére is több mint 10 tonna hulladéktól mentesítették a folyót a résztvevők. A 22 csapat között 17 visszatérő és 5 újonc volt, képviseltették magukat cégek, oktatási intézmények és baráti-családi csapatok, írták. A verseny 4 napja alatt 386-an vettek részt a folyótisztításban, ami a már megszokott útvonalon zajlott. Az EU célja, hogy technológiai szuverenitása megerősödjön. Az Európai Bizottság célja átalakítani gazdaságát a mesterséges intelligencia segítségével úgy, hogy az ellátási láncok ellenálló képessé váljanak, és az EU technológiai szuverenitása megerősödjön, jelentette ki a technológiai szuverenitásért felelős uniós biztos Strasbourgban. Hangsúlyozta, az uniónak olyan helyzetbe kell kerülnie, amelyben megszűnik digitális függősége, ahol önálló döntéseket hozhat a politikai és a technológiai összefonódó világban.
2: Sporthírek.
1: Molnár Attila győzött 400 méteres síkfutásban kedden a Golden Spike aranykategóriás atlétikai versenyen. A magyar futó 44,56 másodperccel ért célba, ez idénybeli legjobbja és egyetlen századra volt az országos csúcstól. Takács Boglárka 100 méteren és Kozák Luca 100 méter gáton az 5. helyen végzett.
2: Időjárás jelentés.
1: Ma sok napsütésre van kilátás, a gomolyokból csak néhol fordulhat elő jelentéktelen zápor, a nyugati határ mentén esetleg zivatar. Az északi a szél helyenként felfrissülést hozhat a melegben, 30 fokra melegszik a hőmérséklet.
2: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

Szép napot mindenkinek, útjára indult a csütörtök délután itt a 99.8-on a Körmendi kedvenc rádiójában. Pontosan egy perccel vagyunk, 1:45 előtt, én pedig Tóth Cili vagyok, és egészen 5-ig lesznek itt önökkel az éterben. Ma is hozok programajánlókat, jó kis érdekességeket, de leginkább, mint mindig, ezúttal is a zené a főszerep. Úgyhogy Anna Sophie és Jennifer Lopez után Jason Derulóval pörgünk tovább. Take You Dancin', ez a siker forog most tőlem, és ezzel kívánok mindenkinek nagyon szép délutánt, kitartást a munkához, és persze jó rádiózást velünk.

0: Közlekedési információk.
1: Közlekedők, figyeljenek a folytatásban, hozom a legfontosabb közlekedési infokat. Délután 4 óráig teljes útzárra kell számítani az M80-as autóúton ma is, a Vasszentmihályi csomópont és a Szent Gotthárd drámafüzes csomópont közt. A terelő út ezúttal is a 8-as számú főút és az M80-as körforgalom felé van kijelölve. Emellett több helyszínen is dolgoznak a közutasok, a Magyar-Szombathely és Csákány-Doroszló közti szakaszon kátyúzási munkák zajlanak, míg a Molnaszecsőt és Katafa közti szakaszon kaszálás miatt van félpályás korlátozás. Győrvár, Telekes és Gerszakarát térségében pedig szintén kátyúznak, ezért érdemes fokozott figyelemmel közlekedni. Rába hídvég közelében, a 8-as főúton pedig útkarbantartás és burkolattisztítási munkálatok folynak félpályás zárás mellett. Ha tehetik, induljanak el néhány perccel korábban, és számoljanak hosszabb menetidővel a térségben, és emellett vezessenek türelmesen és körültekintően.
0: A legfrissebb közlekedési információkat a Gángó Tours szállította.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Buszrendelés, buszbérlés egyszerűen. Csoportos utazás kényelmesen. Gango Tours, nádasd. Buszos túrák, osztálykirándulások, külföldi és belföldi személyszállítás, modern és kényelmes autóbuszokkal egész évben. Szervezzetek utakat, töltsük meg a buszokat. Gango Tours. Keressétek szolgáltatásainkat a Facebookon, vagy hívjátok a 0630 739 2750-es telefonszámot.
2: Ahol életre kell a magyar történelem, látogass el az Opusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkba. Fedezd fel a lenyűgöző feszti körképet, a skanzent, a nomád parkot, az interaktív kiállításokat és az élő hagyományokat. Kaland és felejthetetlen élmények az egész családnak. www.opusztaszer.hu.
0: Jó hírek a húsevőknek, a Kráter Hústól. Füstölt áruk, véres és májas hurka, kolbász felvágottak, virslik, mind egy helyről. Allergénanyagoktól, észfokozóktól, állományjavítóktól mentes, saját készítményű termékekkel, sertés és csirkehúsok széles választékával, helyben sült finomságokkal várjuk Körmenden, a Bástya utca 25/B szám alatt a piacon, a Kráter Húsboltban.
2: Igényes környezet, örökzöld kertészet. www.örökzöld.hu.
3: Reklámot hallottak.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

0: Görmend FM. Programajánló.
1: Egy izgalmas Szentiváni programajánló, Szentiván napi programajánlóval megyünk tovább a folytatásban, hiszen az Égisz Körmend csapatával lehet találkozni a Szentiván napján, június 20-án szombaton 15 órától a körmendi Batthyány kastély udvarán. A játékosok csatlakoznak a háromnapos program sorozathoz, és izgalmas programokkal várják a szurkolókat. A délután egyik kiemelt eseménye egy pódium beszélgetés lesz, ahol a kilátogatók kérdezhetik a csapat két meghatározó tagját, alakját, Ferenc Csabát és Takács Kristófot. A program részeként lesz dobóverseny, értékes nyereményekért dedikálási lehetőség, közös fotózás a játékosokkal, emellett pedig ingyenes egészségügyi szűrések és tanácsadások lesznek. A szervezőknek így köszönhetően lesz vérnyomás, vércukor és szemnyomásmérés, valamint érrendszeri vizsgálat, meridián diagnosztika, gyógy- és sportmasszőri, illetve kozmetikai tanácsadás. 16:30-tól pedig kezdődik a dobóverseny, ahol az első három helyezett értékes ajándékokat nyerhet, a fődíj pedig egy jövő évi Égisz Körmend álló bérlet. Tehát egy délután, ahol a kosárlabda, szórakozás és az egészség megőrzés találkozik. Tehát várnak mindenkit szeretettel a Szent Iván napon, június 20-án szombaton 15 órától a körmendi Batthyány kastély udvarán.

0: Körmend FM, a körmendiek kedvenc rádiója. Rád hangolva, rád hangolva, rád hangolva, rád hangolva, rád hangolva.
1: Az összes dolog az életemben, minden jó és szép. Az összes dolog az életemben, tartson örökké.
2: Kezemben a fényképed, szinte beszél hozzám. Hallanám a hangod, te nem vagy itt már. Ragaszkodom nagyon, nekem mindent megér. De semmi sem örök, egyszer minden véget ér. Harcolnék a változással, nem akarom hinni, hogy boldogságom dolgai meg fognak szűnni. Sajnos rövid az élet, egy röpke gondolat. Ne sirasd, mi elmúlt, hát add meg önmagad.

a mikrofonnál. Mögöttem zenél a banda, összeköt már minket ezer év hulláma. Mondanék egy pár szót, figyeljetek még rám. Csak a dalunk marad, de az élet elszáll. Harcolnék a változással, nem akarom hinni, hogy boldogságom dolgai meg fognak szűnni. Sajnos rövid az élet, egy röpke gondolat. Ne sirasd, mi elmúlt, hát add meg önmagad.

Sophie Reyes, Jason Derulo és De La Ghetto közös az Onda Stress szólt a Város Rádiójában az elmúlt percekben. Bejelex és a Slap érkezik hamarosan az Emlékszem című dalával. Itt lesz Offenbach és Sophie Pamart Cynical című közösével. Előttük pedig Raywin Lane és a Love Me. Nat Indul, jó rádiózást!

0: Az első óránknak érkeztünk a végéhez, Lakosi Gabi hozza mindjárt a legfontosabb híreket, infókat 2 órakor, aztán jövök én is vissza, és folytatjuk a délutánt, ne menjenek önök sem messzire a készülékektől.
1: Mindjárt folytatjuk! 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
2: Jó árdiszkont! Kellemes környezet, bőséges választék, udvarias kiszolgálás, és persze, hogy a jó árak. Aktuális akcióink. 1,75-ös Fanta és Sprite, 1,5 literes Kinley termékek csak 599 forintos áron kaphatóak. Vásárolj 2 darab Peroni 1,5 literes dobozos citrom vagy vérnarancs alkoholmentes terméket, és legyen a tiéd 1 darab ajándék alkoholmentes 1,5 literes dobozos Peroni citrom vagy vérnarancs. Egy vásárlónapi maximum 2 ajándékra jogosult. Az akció időtartama június 1-től a készlet erejéig érvényes. Jó árdiszkont Körmenden, a 8-as főút mellett az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
3: Buongiorno signorina e signora, sono Marcello Napoliból. 12 éve élek itt Magyarország, sajnos ritkán tudok menni haza Olaszország, de a örökzöld kertészet segít honvágyon. Azok a bellissimo növények, oddio, pont olyanok, mint otthon mamma kertjében. Magnifico, palma, oleandro, leander, fehér, bordo, róza, én csak itt vásárolok.
4: Igényes környezet, örökzöld kertészet, egy csepp mediterrán hangulat, akár az önkertjében is. www.örökzöld.hu.
3: Ciao, ciao bella!
1: A biztonság szakértő szemmel. Komplex vagyonvédelem. www.inspect-véd.hu.
5: Kolibri Hungary.
6: Speciális jelöléstechnikai megoldások több mint 25 év tapasztalattal.
5: Tapintható alaprajztáblák, Braille matricák és táblák, sorszámozott biléták és egyedi jelölők, valamint emblémázott sejemdíszszalagok gyártása. Kolibri Hungary.
6: Egyedi megoldások, megbízható minőség. kolibrihungary.hu.
7: Tökéletes ballagási ajándékok a Zsigmond ékszernél. A fiatalok legkedveltebb márkái június 20-áig akcióban. Guess, Calvin Klein, Fossil, Tommy Hilfiger, karórák és ékszerek 10% kedvezménnyel. Választhat továbbá értékálló arany vagy ezüst ékszert kedvező alapáron 10% kedvezménnyel. Ha maradandó emléket ajándékoznak, keresse fel üzleteinket, vagy tájékozódjon a zsigmondékszer.hu oldalon.
8: Jó hírek a húsevőknek, a Kráter Hústól. Füstöltáruk, véres és májas hurka, kolbász felvágottak, virslik, mind egy helyről. Allergénanyagoktól, észfokozóktól, állományjavítóktól mentes, saját készítményű termékekkel, sertés és csirkehúsok széles választékával, helyben sült finomságokkal várjuk Körmenden, a Bástya utca 25/B szám alatt a piacon, a Kráter Húsboltban.
9: Reklámot hallottak.
1: 99.8.
9: Körmend FM. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
10: Várossétai színesíti a múzeumok éjszakáját. A képviselőtestület feloszlatása mellett döntött Gersek Arát önkormányzata. Június végén indul a hazai dinnyeszezon. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Várossétai színesíti a múzeumok éjszakája programot Körmenden. Tárlatvezetések, kézműves foglalkozás, koncert, tűzsonglőr bemutató és különleges kastélybejárás is szerepel a Dr. Batthyány Sakman László Múzeum idei múzeumok éjszakája program kínálatában Körmenden. A rendezvény sorozat része lesz egy városréta is, tájékoztatott Pintér György, múzeumpedagógus, a séta vezetője.
11: Mert valóban elég komoly a kínálat, tehát kívülről, belülről, mint arról fölülről meg lehet ismerni a múzeumnak a dolgait. Az én feladatom viszont egy kicsit más. A tavalyi programokból kiindulva, illetve azoknak a sikeréből kiindulva, folytatjuk a várossétát. Tehát kilépünk a múzeum falai közül, és az érdeklődőknek megpróbáljuk bemutatni azt, hogy milyen volt a régi Körmend. Tehát a körmendi óvárosban sétálunk, és a jellegzetesebb, nevesebb épületeknél megállunk, és megnézzük, hogy azok mik voltak korábban, 50-100-200 évvel ezelőtt, illetve ismerkedünk többek között a régi utcanevekkel, valamint azzal például, hogy ki is volt az a Vida József, akiről utcát neveztek el, de ezen kívül nagyon sokan nem tudnak róla szinte semmit. Tehát ilyen megfontolásból gondoljuk, hogy kicsit erősödjön a körmendieknek a kötődése, meg hát hogy nem mondja a büszkesége, hogy van egy szép városunk.
10: A képviselő testület felosztatása mellett döntött Gersakarát önkormányzata. Erősítette meg az MTI érdeklődésére Baboszülősi Gabriella, az önkormányzati hivatal aljegyzője. Tájékoztatása szerint az öttagú képviselő testület három képviselője által kezdeményezett rendkívüli testületi ülésen született döntés az önfelosztatásról. A kezdeményezők beadványa szerint a település stabil jövőbeli fejlődése és a választói akarat hatékonyabb képviselete érdekében indokoltá vált a helyi politikai vezetés teljes körű megújítása, fogalmaztak. Az időközi választást a helyi választási bizottság tűzi majd ki. Csokoládékészítő foglalkozással várják a gyerekotthonok lakóit Vasvár megyében. Különleges élményprogram keretében állami gondozásban élő gyerekeket lát vendégül egy zséhi csokoládé műhely a jövő héten. A kezdeményezés célja, hogy a hátrányos helyzetű fiatalok is megismerkedhessenek a kézműves csokoládékészítés folyamatával, miközben közös alkotói élményben részesülnek. A műhely tulajdonosa, Hagymási Laura elmondta, a foglalkozások során a gyerekek betekintést nyerhetnek a csokoládégyártás alapjaiba, saját édességeket készíthetnek, amelyeket a program végén elfogyaszthatnak vagy haza is vihetnek. A két turnusban megvalósuló eseményen közel 40 Vasvár megyei gyermek otthonban élő fiatal vesz részt. Tovább épül a horgász paradicsom a Döröskei tónál. Látványos szakaszához érkezett a fejlesztés, Daru segítségével a helyére emelték az új horgász szervezeti bázispont épületét. A beruházás a Magyar Országos Horgász Szövetség támogatásával valósul meg. Az új létesítmény közösségi térrel, irodával és teakonyhával várja majd a látogatókat. Akadálymentes vízes blokkok, korszerű beléptetőrendszer, valamint kiszolgáló infrastruktúra is épül. Bár a belső kialakítás, a környezet rendezése még várhatóan 2-3 hónapig tart, a beruházás legfontosabb mérföldkövei már megvalósultak. A házigazda kávébirkózó esse versenyzői 4 arany, 7 ezüst és 2 bronzérmet szereztek a múlt szombaton megrendezett jótékonysági birkózó gálán. A korosztályokban győztes körmendi sportolók között volt Kovács Kende Botond, Dancsés Dorina, Király Vilmos és Gácsi Valdemár. A szervezők értékelése szerint a jó hangulatú rendezvényen kiélezett mérkőzések és sportszerű küzdelmek jellemezték a napot. A jubileumi esemény méltó ünnepe volt a Körmendi Birkózó Egyesület másfél évtizedes működésének. Június végén indul a hazai dinnye szezon. A hazai termelők várhatóan június 24-én kezdik meg a görög dinnye szállítását. Ezután a magyar dinnye fokozatosan átveszi a külföldi termékek helyét, és hazai áruval fedezik majd a keresletet. Buza László agrárállamtitkár kiemelte, hogy a dinnyetermesztés komoly hagyományokkal rendelkezik Magyarországon. A termelők kemény munkájának és kitartásának köszönhetően több mint 120 tájfajta terem. Tovább bővült a magyarországi turizmus teljesítménye 2025-ben. Elsősorban a külföldi kereslet élénkülésének köszönhetően. A belföldi utazók száma csökkent tavaly, utazásaik száma és időtartama ennek ellenére nem esett vissza, közölték a Központi Statisztikai Hivatal kutatói Budapesten. A turizmus a kapcsolt szolgáltatásokat és az áttételes hatásokat is beszámítva a GDP 10%-át adta 2025-ben. Tovább csökkent a hírek iránti érdeklődés, a hírfogyasztás és a médiába vetett bizalom Hollandiában, különösen a fiatalabb korosztályok körében, derül ki a Holland Média Hatóság éves jelentéséből. A felmérés szerint 2018-ban még a hollandok 61%-a nyilatkozott úgy, hogy erősen érdeklődik a hírek iránt. Ez az arány 2026-ra 45%-ra csökkent.
9: Sporthírek.
10: A világbajnokságok történetének egyik legnagyobb szenzációját okozta hétfőn az újonc zöldfoki köztársaság válogatottja, amely gól nélküli döntetlent játszott az Európa-bajnok spanyol csapattal. Az afrikai együttes hőse 40 éves kapusa volt. A spanyolok legutóbb a 2022-es világbajnokság csoportkörében Japán ellen találtak a kapuba, azóta 49 lövésük, valamint 2500 passzuk volt, de gólt nem ünnepelhettek.
9: Időjárás jelentés.
10: Pénteken napos idő várható, ekkor az ország nagy részén beköszönt a hőség, a csúcshőmérséklet 33 fok körül alakul. Az időnként megjelenő gomolyokból csak néhol fordulhat elő kis eséllyel futózápor, esetleg zivatar, a légmozgás nem lesz jelentős.
9: És most.
12: A Körmendiek kedvenc zenéi. Körmend kedvenc rádiójában.
13: 99.8.
14: Körmend FM.
15: Körmend FM.
16: Ebben az órában is.

Újra itt vagyunk, folytatódik a délután a 99.8-on a Körmendi kedvenc rádiójában. Én Tóth Cili vagyok, továbbra is tartsanak velem. Pontosan 2:45 van, egészen 5-ig leszek itt az éterben, és a folytatásban is szemezgetünk a hétvége programjai közt. A kis érdekességeket is találtam. Na meg persze, szólnak továbbra is a jó kis hűsítős lágerek. Sean Paul, Sia és a Coldplay indították ezt az órát. The Commodores és a Don't Leave Me This Way című igazi retro slágerrel pedig megyünk és tovább, ezt szól most nálunk, ráthangolva.

0: Körmend FM. Programajánló.
1: Ahogy ígértem, programajánlózunk ebben az órában is, hiszen mondhatjuk úgy, hogy a Szent Iván napok keretein belül, ha egy kis esti kikapcsolódásra vágyunk, akkor érdemes ellátogatni Batthyány kastély udvarára, ugyanis este 8:30-tól az ország egyik legnépszerűbb stand-up humoristája, Aranyosi Péter érkezik hozzánk, aki ezúttal a Digitális Ninja című önálló estjével lép színpadra. A jól ismert humorista sajátos látásmódjával, hétköznapi történeteivel, na meg garantáltan sok nevetéssel várja a közönséget. Tehát, hogyha szeretnének egy jó hangulatú estét eltölteni, ahol a modern világ furcsaságai és a mindennapok abszurd helyzetei kerülnek terítékre, akkor ez a program remek választás. A Körmendi Kulturális Központ tájékoztatása szerint pedig jegyek még kaphatók, úgyhogy aki nem szeretne lemaradni, érdemes mielőbb beszerezni a belépőt. Szóval nevetésből tutira nem lesz hiány szombaton este Körmenden, tehát 8:30-tól Aranyosi Péter és a Digitális Ninja lesz látható a Batthyány kastély udvarán.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: UR Diszkont. Kellemes környezet, bőséges választék, udvarias kiszolgálás, és persze, hogy a jó árak. Aktuális akcióink, 1,75-ös Fanta és Sprite, másfél literes Killy termékek, csak 599 forintos áron kaphatóak. Vásárolj két darab Peroni fél literes dobozos citrom vagy vérnarancs alkoholmentes terméket, és legyen a tiéd egy darab ajándék alkoholmentes fél literes dobozos Peroni citrom vagy vérnarancs. Egy vásárlónapi maximum két ajándékra jogosult. Az akció időtartama június 1-től a készlet erejéig érvényes. UR Diszkont Körmenden, a 8-as főút mellett az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
2: Tökéletes ballagási ajándékok a Zsigmond Ékszernél. A fiatalok legkedveltebb márkái június 20-áig akcióban. Guess, Calvin Klein, Fossil, Tommy Hilfiger, karórák és ékszerek 10% kedvezménnyel. Választhat továbbá értékálló arany vagy ezüst ékszert kedvező alapáron 10% kedvezménnyel. Ha maradandó emléket ajándékoznak, keresse fel üzleteinket, vagy tájékozódjon a zsigmondékszer.hu oldalon.
3: Megjelent László Evelyn Májusi Eső című újdonsága. A dalt hallgasd az online streaming felületeken.

Reklámot hallottak. És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

David Guetta, High Payton és a legfrissebb közösök a Walk the Way szólt a Város Rádiójában. Nos, aki most Olaszországba tervezi a nyaralását, és mondjuk konkrétan az Etna térségébe, annak most érdemes figyelni, ugyanis a szicíliai vulkán újra aktív időszakát éli, és bár kitörései rendszerint nem veszélyeztetik közvetlenül a lakott területet, a helyieknek és a turistáknak egyaránt alkalmazkodniuk kell. A természet ezen erejéhez a legtöbben a vulkán kitörésekről izzó láva folyamokra, hatalmas füstfelhőkre és pusztító természeti jelenségekre asszociálnak. Az Etna azonban ennél sokkal összetettebb szerepet tölt be Szicília életébe. A tűzhányó nem csak a sziget egyik legismertebb jelképe, hanem jelentős turisztikai vonzerő is. Évről évre látogatók ezrei érkeznek, hogy testközelből figyeljék meg a vulkáni működés látványos jeleit. A fokozott aktivitás miatt azonban idén szigorították a biztonsági előírásokat, a turisták csak meghatározott magasságig túrázhatnak önállóan, a fölött pedig kizárólag hivatalos vulkanológiai vezetők kísérletében lehet megközelíteni a hegyet. A láva folyamok környékén is szigorú szabályok léptek életbe, amelyek betartását drónok segítségével ellenőrzik. Az Etna működésre nem csak a turizmust érinti, a vulkáni hamu időnként a légi közlekedést is megnehezíti, ezért a közeli Catania Fontana Rossa nemzetközi repülőtér forgalmát időről időre korlátozni kell a rossz látási viszonyok és a repülőgépek hajtóműveinek védelme érdekében. A tudomány számára is rendkívül fontos kutatási terület egyébként a vulkán. Folyamatosan vizsgálják a működést a szakemberek, hogy minél pontosabban értsék meg, hogy a mélyben milyen folyamatok zajlanak, közben pedig a helyiek sem feledkeznek meg az Etna ajándékairól, hiszen a vulkáni talaj rendkívül termékeny, és jelentős szerepet játszik például a világhírű szicíliai borok egyedi ízvilágának a kialakulásában. Tehát, hogyha valaki az elkövetkezendő időszakban Szicíliába indulna, akkor mindenképpen figyeljen arra, hogy milyen szabályok léptek életbe, hiszen, ahogy említettem, ismételten a figyelem középpontjába került az Etna.

Robin Schulz és Pizzo 21, valamint az Outside szólt a Város Rádiójában a 99.8-on, szép lassan pedig közeledünk egy újabb óra végéhez. Lakosi Gabi vált háromkor ismét a stúdióban, hiszen hozta a legfontosabb híreket, infókat. Aztán jövök vissza és folytatjuk a délutánt, van még bő két órányi időnk a csütörtök délutánból, úgyhogy nagyon messzire ne távolodjanak el a készülékektől. Fiesta, valamint Lavin és Álvaro Soler egy-egy sikere szól még a hírek előtt itt a Város Rádiójában.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Buszrendelés, buszbérlés egyszerűen. Csoportos utazás kényelmesen. Gango Tours, nádasd! Buszos túrák, osztálykirándulások, külföldi és belföldi személyszállítás, modern és kényelmes autóbuszokkal egész évben. Szervezzetek utakat, töltsük meg a buszokat! Gango Tours! Keressétek szolgáltatásainkat a Facebookon, vagy hívjátok a 0630 739 2750-es telefonszámot.
2: Buongiorno signorina e signora, sono Marcello Napoliból. 12 éve élek itt Magyarország, sajnos ritkán tudok menni haza Olaszország, de a örökzöld kertészet segít honvágyon. Azok a bellissimo növények, oddio, pont olyanok, mint otthon mamma kertjében. Magnifico, pálma, oleandro, leander, fehér, bordo, róza, én csak itt vásárolok.
0: Igényes környezet, örökzöld kertészet, egy csepp mediterrán hangulat, akár az önkertjében is. www.örökzöld.hu.
2: Ciao, ciao bella!
3: Az egészség érték. Mi adjuk hozzá a minőséget. Fedezd fel a LibraVit Premium Magyarországon gyártott étrend kiegészítőit, és támogasd a vitalitásod minden nap. LibraVit.hu.
4: Jó árdiszkont! Kellemes környezet, bőséges választék, udvarias kiszolgálás, és persze, hogy a jó árak. Aktuális akcióink. 1,75-ös Fanta és Sprite, másfél literes Kinli termékek csak 599 forintos áron kaphatóak. Vásárolj két darab Peroni fél literes dobozos citrom vagy vérnarancs alkoholmentes terméket, és legyen a tiéd egy darab ajándék alkoholmentes fél literes dobozos Peroni citrom vagy vérnarancs. Egy vásárlónapi maximum két ajándékra jogosult. Az akció időtartama június 1-től a készlet erejéig érvényes. Jó árdiszkont Körmenden, a 8-as főút mellett az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
0: Reklámot hallottak.
5: 99.8.
0: Körmend FM. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
6: A Pál utcai fiúk körmendi előadásán a Víg Színház egyik művésze is fellép. Ingyenes zumba partira várják az érdeklődőket. Több mint 10 tonna hulladékot gyűjtöttek a Tisza Tavi PET kupán. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Többnapos kulturális programsorozattal várja a közönséget június 19 és 21 között a Körmendi Kulturális Központ a Körmendi Várkastély udvarán. A Hello Nyár, Hello Körmend elnevezésű rendezvénysorozat pénteken a Pál utcai fiúk című zenés játék előadással kezdődik. A produkciót a kaposvári Rockszínház mutatja be. A Pál utcai fiúk körmendi előadásán a Víg Színház egyik művésze is fellép, nyilatkozta a színház egyik alapítója, Szabolcsi János.
7: Igyekszünk mindig a közönséget maximálisan kiszolgálni, bízom benne, hogy ez körmenden sem lesz. Másképp mi nagyon készülünk, mindig 100%-kal megyünk minden helyszínre. Hát a puding próbálja az evés, mi sosem játszottunk körmenden, most Szombathelyre utazunk, ugye az nagyjából nincs messze egymástól. Tehát most lesz először, hogy bemutatkozunk itt a Vas megyei nagyobb városokban. Középiskolás kortól egészen 70 éves korig. Ugye mikor milyen szerep, milyen életkort kíván meg. A fiatalok, akik színpadra lépnek, azok saját, ahogy a sportnyelven mondják, saját nevelés. Tehát ők nálunk kezdték, vagy óvodás, vagy kisiskolás korukba, és már a felnőtt társulat aktív játszó tagjai. A Pál utcai fiúkban például a Bokát játszó szereplő, ő nálunk kezdte, de jelenleg a Víg Színház társulatának a tagja, tehát ő fogja a Bokát alakítani.
6: Személyi és területi változásokról tájékoztatott a Szombathelyi Egyházmegye a térség plébániáit illetően. A közlemény szerint Szántó Adrián atyát felmentik körmendi kápláni beosztása alól, és a nemesbődi plébánia plébánosává nevezik ki. A helyére Csupor Márton újmisés atya érkezik, aki augusztustól a körmendi plébánia káplányaként kezdi meg szolgálatát. Az egyházmegye területi átszervezéséről is döntöttek, ennek keretében az egyházas Ráduci plébánia önálló plébániai rangja megszűnik, és a Sorokpolányi plébániához kerül, míg a Haraszti falui és nagykölkedi filiákat a Szentpéterfai plébániához csatolják. A jövőben az érintett egyházközségek lelkipásztori ellátását Duka Ferenc Sorokpolány, illetve Köbli Tamás Szentpéterfai plébános biztosítja. Ingyenes zumba partit szervez a Zumbarátok Egyesület pénteken Körmenden a Városi Művelődési Házban. A program célja a mozgás és az egészséges életmód népszerűsítése, valamint a közösségi élmények erősítése, mondta el Kovács Panni, egyesületvezető.
5: Ez egy pénteki napon, június 19-én, ez is este 6-kor kezdődik, és kb. Egy órás időtartamuk. Ez a Művelődési Házban lesz Körmenden, és DJ Horváth Ádámot és Horváth Nagy Anikót hívtuk el

0: külföldön is felhasználnak és népszerűsítik ezt a zumba mozgásformát, úgyhogy igazából garantálható, hogy hatalmas hangulat lesz, és várunk mindenkit szeretettel. Egyszerűen kijelöltük, mert nagyon elfoglaltak Ádámék, tényleg mindenfelé járnak az országban is, és hát nagyon örültünk neki, amikor azt mondták, hogy szívesen jönnének Körmendre hozzánk, és hogy találtunk egy napot, amit még így el tudtak vállalni, úgyhogy ezúton is köszönjük.
1: Szombaton kezdődnek a futamok a második Rába kupán, amelyet a Bereki Bárkás Egylet szervez Körmenden a Rába folyón. A rendezvényen a vízisportok kedvelői mérhetik össze tudásukat, miközben a szervezők célja a kajakkenu sport népszerűsítése, valamint a folyó és természeti környezetének bemutatása. A verseny várhatóan több korosztály számára kínál sportolási és kikapcsolódási lehetőséget. Már a héten olcsóbb lehet a Védettárnál a kutakon a benzin és a gázolaj, a kőolaj világpiaci árának csökkenése és a forint erősödése miatt, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök Facebook oldalán. A holtankoljak.hu-n az olvasható, hogy Magyarországon a 95-ös benzin literenkénti átlagos piaci ára jelenleg 639,7 forint, a gázolajé pedig 663,4. Véget ért a 7. Tisza-Tavi Petkupa. A kedvezőtlen időjárás ellenére is több mint 10 tonna hulladéktól mentesítették a folyót a résztvevők. A 22 csapat között 17 visszatérő és 5 újonc volt, képviseltették magukat cégek, oktatási intézmények és baráti-családi csapatok, írták. A verseny 4 napja alatt 386-an vettek részt a folyótisztításban, ami a már megszokott útvonalon zajlott. Az EU célja, hogy technológiai szuverenitása megerősödjön. Az Európai Bizottság célja átalakítani gazdaságát a mesterséges intelligencia segítségével úgy, hogy az ellátási láncok ellenálló képessé váljanak, és az EU technológiai szuverenitása megerősödjön, jelentette ki a technológiai szuverenitásért felelős uniós biztos Strasbourgban. Hangsúlyozta, az uniónak olyan helyzetbe kell kerülnie, amelyben megszűnik digitális függősége, ahol önálló döntéseket hozhat a politikai és a technológiai összefonódó világban.
2: Sporthírek.
1: Molnár Attila győzött 400 méteres síkfutásban kedden a Golden Spike aranykategóriás atlétikai versenyen. A magyar futó 44,56 másodperccel ért célba, ez idénybeli legjobbja és egyetlen századra volt az országos csúcstól. Takács Boglárka 100 méteren és Kozák Luca 100 méter gáton az 5. helyen végzett.
2: Időjárás jelentés.
1: Pénteken napos idő várható, ekkor az ország nagy részén beköszönt a hőség, a csúcshőmérséklet 33 fok körül alakul. Az időnként megjelenő gomolyokból csak néhol fordulhat elő kis eséllyel futózápor, esetleg zivatar, a légmozgás nem lesz jelentős.
2: És most a körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

Jó jobb órája indult el a délutánunknak itt a 99.8-on a Körmend FM-en. Szép napot azoknak, akik most kapcsolódnak be, én Tóth Cili vagyok, és már csak alig 2 órányi időnk van hátra ebből a délutánból, amit igyekszem még megtölteni jó kis tartalmakkal, na meg leginkább jó kis munkaidő felpörgető zenékkel. Úgyhogy nem is húzom tovább az időt. Eva Max és Shawn Mendes után J.J. D'Agostino érkezik, és a L'amour toujours. Jó rádiózást!

Nicki Minaj és a Megatron forgott a 99.8. igazi Pitbull Lászban ég Budapest, de úgy gondolom, hogy nem csak Budapest, hanem egész Magyarország, hiszen javában készülnek a rajongók Pitbull idei budapesti koncertjeire. A világsztár júliusban a Puskás Arénában, novemberben pedig az MVM Domban lép színpadra, de a koncert élmény már jóval az első fellépés előtt elkezdődik, hiszen június 27-én különleges közös táncra várják a rajongókat az MVM Dom előtti téren. A vállalkozó kedvű résztvevők Pitbull egyik legismertebb slágerére, a Timbird című dalra ropják majd a koreográfiát, természetesen a sztár ikonikus stílusában, kopasz sapkában, napszemüvegben, fehéringben és nyakkendőben. A koreográfiát előzetesen videóból is meg lehet tanulni, de a helyszínen 11 profi táncos segíti majd a gyakorlást. A szervezők ráadásul értékes nyereményekkel is készülnek, többek közt koncertjegyekkel, exkluzív Pitbull ajándéktárgyakkal és különleges bakelit lemezek is gazdára találnak a résztvevők közt. A részvétel ingyenes, viszont regisztrációhoz kötött, amelyre június 25-e éjfelig van lehetőség. Ha tehát mindig is szerették volna átélni a valódi Mr. Worldwide hangulatot, hát most itt a lehetőség, több száz rajongóval együtt táncoljanak Budapest szívében. Nálunk pedig akkor az ikonikus említett sláger érkezik a folytatásban, szóval már lehet gyakorolni. Szól Pitbull és Kisa, valamint a Timber.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Tökéletes ballagási ajándékok a Zsigmond Ékszernél. A fiatalok legkedveltebb márkái június 20-áig akcióban. Guess, Calvin Klein, Fossil, Tommy Hilfiger, karórák és ékszerek 10% kedvezménnyel. Választhat továbbá értékálló arany vagy ezüst ékszert kedvező alapáron 10% kedvezménnyel. Ha maradandó emléket ajándékoznak, keresse fel üzleteinket, vagy tájékozódjon a zsigmondékszer.hu oldalon.
0: Jó hírek a húsevőknek, a Kráterhústól. Füstölt áruk, véres és májas hurka, kolbász felvágottak, virslik, mind egy helyről. Allergénanyagoktól, ízfokozóktól, állományjavítóktól mentes, saját készítményű termékekkel, sertés és csirkehúsok széles választékával, helyben sült finomságokkal várjuk Körmenden, a Bástya utca 25/B szám alatt a piacon, a Kráterhúsboltban.
2: Reklámot hallottak. A körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.
3: Yeah, yeah. I got a melody.

Meghan Trainor legfrissebbét pörgettem a 99.8-on az elmúlt percekben, ez volt a Get It Girl, a folytatásban pedig érkezik majd Ember Márk, és a Minden Jó Lesz hozom DJ Snake és Bipolar Sunshine közösét is, ami nem más, mint a Middle, majd pedig itt lesz velünk Purple Disco Machine és a Sophie and the Giants közöse is, az In The Dark. Jó rádiózást!

Purple Disco Machine és a Sophie and the Giants közös az In the Dark forgatta Körmend FM-en az elmúlt percekben. Tegnap volt az első vastagosodás és az asszály elleni küzdelem világnapja, amely egyre aktuálisabb hazánkban is. A szakemberek szerint az elmúlt évek szélsőséges időjárása, a hosszabb száraz időszakok és a gyorsabban kiszáradó talajok komoly kihívás elé állítják a gazdálkodókat. Egyre fontosabbá válik a talaj víz megtartó képessége, hiszen nem csak azt számít, mennyi eső esik, hanem az is, hogy abból mennyit tud megőrizni a termőföld. A szakértők szerint a talajvédelme, a tudatos talajművelés, a megfelelő növényválasztás és a víz visszatartása kulcsfontosságú lehet a jövő mezőgazdaságában. A cél nem csupán az idei termés megóvása, hanem a gazdaságok hosszú távú fenntarthatóságának biztosítása is. Az üzenet tehát egyértelmű, az asszályhoz való alkalmazkodás már nem a jövő feladata, hanem a jelen egyik legfontosabb kihívása.

0: Kati, és a Jobb később, mint soha forgott a 99.8-on Lakosi Gabivel a stúdióban, perceken belül, hiszen 4 óra érkeznek a legfontosabb hírek, infók, én pedig jövök vissza utána, és folytatjuk a délutánt, úgyhogy önök se menjenek nagyon messzire, az utolsó órával várom vissza önöket.
1: Mindjárt folytatjuk! 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
2: Tökéletes ballagási ajándékok a Zsigmond Ékszernél. A fiatalok legkedveltebb márkái június 20-áig akcióban. Guess, Calvin Klein, Fossil, Tommy Hilfiger, karórák és ékszerek 10% kedvezménnyel. Választhat továbbá értékálló arany vagy ezüst ékszert kedvező alapáron 10% kedvezménnyel. Ha maradandó emléket ajándékoznak, keresse fel üzleteinket, vagy tájékozódjon a zsigmondékszer.hu oldalon.
3: Tudta, hogy egy jó homlokzat szigetelés akár drasztikusan csökkentheti a rezsijét? Mi közel 10 éve foglalkozunk szigeteléssel, tapasztalt csapattal, megbízható háttérrel segítünk spórolni és korszerűsíteni az otthonát. Ne hagyja ki! Megtalál minket a www.ingyenszigetelünk.hu weboldalon.
4: 10 éves vagy és érdekel a színészet? Szerez színházi és filmes gyakorlatot a Karaván Színház ingyenes budapesti vagy kaposvári stúdiójában. Keres ránk a neten! Karaván Színház.
5: Buongiorno signorina e signora, sono Marcello Napoliból. 12 éve élek itt Magyarország, sajnos ritkán tudok menni haza Olaszország, de a örökzöld kertészet segít honvágyon. Azok a bellissimo növények, oddio, pont olyanok, mint otthon mamma kertjében. Magnifico! Palma, oleandro, leander, fehér, bordo, róza. Én csak itt vásárolok.
6: Igényes környezet, örökzöld kertészet, egy csepp mediterrán hangulat, akár az önkertjében is. www.örökzöld.hu.
5: Ciao, ciao bella!
1: Reklámot hallottak. 99.8. Görmend FM. Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
7: Várossétai színesíti a múzeumok éjszakáját. A képviselőtestület feloszlatása mellett döntött Gersekarát önkormányzata. Június végén indul a hazai dinnye szezon. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Várossétai színesíti a múzeumok éjszakája programot Körmenden. Tárlatvezetések, kézműves foglalkozás, koncert, tűzsonglőr bemutató és különleges kastély bejárás is szerepel a Dr. Batthyány Satmár László Múzeum idei múzeumok éjszakája program kínálatában Körmenden. A rendezvény sorozat része lesz egy városréta is, tájékoztatott Pinter György, múzeumpedagógus a séta vezetője.
8: Hát valóban elég komoly a kínálat, tehát kívülről, belülről, mint arról fölülről meg lehet ismerni a múzeumnak a dolgait. Az én feladatom viszont egy kicsit más. A tavalyi programokból kiindulva, illetve azoknak a sikeréből kiindulva, folytatjuk a várossétát. Tehát kilépünk a múzeum falai közül, és az érdeklődőknek megpróbáljuk bemutatni azt, hogy milyen volt a régi Körmend. Tehát a körmendi óvárosban sétálunk, és a jellegzetesebb, nevesebb épületeknél megállunk, és megnézzük, hogy azok mik voltak korábban, 50-100-200 évvel ezelőtt, illetve ismerkedünk többek között a régi utcanevekkel, valamint azzal például, hogy ki is volt az a Vida József, akiről utcát neveztek el, de ezen kívül nagyon sokan nem tudnak róla szinte semmit. Tehát ilyen megfontolásból gondoljuk, hogy kicsit erősödjön a körmendieknek a kötődése, meg hát hogy ne mondja a büszkesége, hogy van egy szép városunk.
7: A képviselőtestület feloszlatása mellett döntött Gersekarát önkormányzata. Erősítette meg az MTI érdeklődésére Babosszülősi Gabriella, az önkormányzati hivatal aljegyzője. Tájékoztatása szerint az 5 tagú képviselőtestület 3 képviselője által kezdeményezett rendkívüli testületi ülésen született döntés az önfeloztatásról. A kezdeményezők beadványa szerint a település stabil jövőbeli fejlődése és a választói akarat hatékonyabb képviselete érdekében indokoltá vált a helyi politikai vezetés teljes körű megújítása, fogalmaztak. Az időközi választást a helyi választási bizottság tűzi majd ki. Csokoládékészítő foglalkozással várják a gyerekotthonok lakóit Vas vármegyében. Különleges élményprogram keretében állami gondozásban élő gyerekeket lát vendégül egy zsíri csokoládé műhely a jövő héten. A kezdeményezés célja, hogy a hátrányos helyzetű fiatalok is megismerkedhessenek a kézműves csokoládé készítés folyamatával, miközben közös alkotói élményben részesülnek. A műhely tulajdonosa, Hagymási Laura elmondta, a foglalkozások során a gyerekek betekintést nyerhetnek a csokoládégyártás alapjaiba, saját édességeket készíthetnek, amelyeket a program végén elfogyaszthatnak vagy haza is vihetnek. A két turnusban megvalósuló eseményen közel 40 Vasvármegyei gyermek otthonban élő fiatal vesz részt. Tovább épül a horgász paradicsom a Döröskei tónál. Látványos szakaszához érkezett a fejlesztés, Daru segítségével a helyére emelték az új horgász szervezeti bázispont épületét. A beruházás a Magyar Országos Horgász Szövetség támogatásával valósul meg. Az új létesítmény közösségi térrel, irodával és teakonyhával várja majd a látogatókat. Akadálymentes vízes blokkok, korszerű beléptetőrendszer, valamint kiszolgáló infrastruktúra is épül. Bár a belső kialakítás, a környezet rendezése még várhatóan 2-3 hónapig tart, a beruházás legfontosabb mérföldkövei már megvalósultak. A házigazda kávébirkózó esse versenyzői 4 arany, 7 ezüst és 2 bronzérmet szereztek a múlt szombaton megrendezett jótékonysági birkózó gálán. A korosztályokban győztes körmendi sportolók között volt Kovács Kende Botond, Dancsés Dorina, Király Vilmos és Gárcsi Valdemár. A szervezők értékelése szerint a jó hangulatú rendezvényen kiélezett mérkőzések és sportszerű küzdelmek jellemezték a napot. A jubileumi esemény méltó ünnepe volt a Körmendi Birkózó Egyesület másfél évtizedes működésének. Június végén indul a hazai dinnye szezon. A hazai termelők várhatóan június 24-én kezdik meg a görög dinnye szállítását. Ezután a magyar dinnye fokozatosan átveszi a külföldi termékek helyét, és hazai áruval fedezik majd a keresletet. Buza László agrárállamtitkár kiemelte, hogy a dinnyetermesztés komoly hagyományokkal rendelkezik Magyarországon. A termelők kemény munkájának és kitartásának köszönhetően több mint 120 tájfajta terem. Tovább bővült a magyarországi turizmus teljesítménye 2025-ben. Elsősorban a külföldi kereslet élénkülésének köszönhetően. A belföldi utazók száma csökkent tavaly, utazásaik száma és időtartama ennek ellenére nem esett vissza, közölték a Központi Statisztikai Hivatal kutatói Budapesten. A turizmus a kapcsolt szolgáltatásokat és az áttételes hatásokat is beszámítva a GDP 10%-át adta 2025-ben. Tovább csökkent a hírek iránti érdeklődés, a hírfogyasztás és a médiába vetett bizalom Hollandiában, különösen a fiatalabb korosztályok körében, derül ki a holland média hatóság éves jelentéséből. A felmérés szerint 2018-ban még a hollandok 61%-a nyilatkozott úgy, hogy erősen érdeklődik a hírek iránt. Ez az arány 2026-ra 45%-ra csökkent.
1: Sporthírek.
7: A világbajnokságok történetének egyik legnagyobb szenzációját okozta hétfőn az újon zöldfoki köztársaság válogatottja, amely gól nélküli döntetlent játszott az Európa-bajnok spanyol csapattal. Az afrikai együttes hőse 40 éves kapusa volt. A spanyolok legutóbb a 2022-es világbajnokság csoportkörében Japán ellen találtak a kapuba, azóta 49 lövésük, valamint 2500 passzuk volt, de gólt nem ünnepelhettek.
1: Időjárás jelentés.
7: Pénteken napos idő várható, ekkor az ország nagy részén beköszönt a hőség, a csúcshőmérséklet 33 fok körül alakul. Az időnként megjelenő gomolyokból csak néhol fordulhat elő kis eséllyel futózápor, esetleg zivatar, a légmozgás nem lesz jelentős.
1: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

12 perccel járunk 4:05 előtt. A délutánunk utolsó óráját indítottam útjára. Itt a 99.8-on továbbra is Tóth Cili vagyok. Tartsanak velem, mert csak alig 45 percnyi időnk van hátra. Hozok még ajánlót a hétvégi programokhoz. Na meg persze, szólnak továbbra is a jó zenék. Digital from Animal, Nelly és Cash-Cash Millionaire című közös után Amy Winehouse érkezik, tőle pedig már is indul a Stronger Than Me. Jó

0: Örmend FM. Programajánló.
1: Holnap, azaz június 19-én a Zumbarátok a Kiskultúrba várják az érdeklődőket, illetve azokat, akik szeretnének megismerkedni ezzel a mozgásformával, hogy mire számíthatnak az érdeklődők, azt a következőkben Kovács Fanni árulja el nekünk.
2: Június 19-én, ez is este 6-kor kezdődik, és kb. Egy órás időtartamuk. Ez a

0: hát ők nagyon hatalmas energiával rendelkeznek, amit országszinten és még külföldön is felhasználnak, és népszerűsítik ezt a zumba mozgásformát, úgyhogy igazából garantálható, hogy hatalmas hangulat lesz, és várunk mindenkit szeretettel oda is. Szeretnénk, ha mindenki regisztrálna az eseményre, amit a Facebookon keresztül lehet megtenni. Az oldalunkon megtalálható az esemény, és maga a regisztrációs form is. Ezt igazából a korlátozott hely miatt szeretnénk, hogy biztos mindenki kényelmesen elférje.
1: Tehát holnap egy különleges zumba partira várják a Kiskultúrba az érdeklődőket. Én kellemes kikapcsolódást és jó szórakozást kívánok hozzá mindannyiuknak.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Jó árdiszkont. Kellemes környezet, bőséges választék, udvarias kiszolgálás, és persze, hogy a jó árak. Aktuális akcióink. 1,75-ös Fanta és Sprite, másfél literes Kinley termékek csak 599 forintos áron kaphatóak. Vásárolj két darab Peroni fél literes dobozos citrom vagy vérnarancs alkoholmentes terméket, és legyen a tiéd egy darab ajándék alkoholmentes fél literes dobozos Peroni citrom vagy vérnarancs. Egy vásárlónapi maximum két ajándékra jogosult. Az akció időtartama június 1-től a készlet erejéig érvényes. Jó árdiszkont Körmenden, a 8-as főút mellett az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
2: Tökéletes ballagási ajándékok a Zsigmond Ékszernél. A fiatalok legkedveltebb márkái június 20-áig akcióban. Guess, Calvin Klein, Fossil, Tommy Hilfiger, karórák és ékszerek 10% kedvezménnyel. Választhat továbbá értékálló arany vagy ezüst ékszert kedvező alapáron 10% kedvezménnyel. Ha maradandó emléket ajándékoznak, keresse fel üzleteinket, vagy tájékozódjon a zsigmondékszer.hu oldalon.
3: Megjelent László Evelyn májusi eső című újdonsága. A dalt hallgasd az online streaming felületeken.

Reklámot hallottak. És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

igazi nyári gyümölccsel folytatjuk az érdekességek sorát itt a 99-80, ez pedig nem más, mint az egres vagy pőszméte piszke, de hívhatjuk közmétének is. A lényeg az, hogy ahány tájegység, annyi neve van ennek a gyümölcsnek. Manapság már egyébként ritkábban találkozunk vele az üzletekben, de sokak számára még mindig a gyerekkor ízeit idézik. Az egres évszázadok óta része a magyar kerteknek és a hazai gasztronómiának. Savanykás, frissítő íze miatt különlegesen kedvelt a nyári hónapokban, ráadásul vitaminokban is gazdag. Nem véletlen, hogy nagyszüleink konyhájában gyakran került az asztalra egresleves, egresmártás vagy házi lekvár formájában. Itt a Nunántúlon pöszmétének hívják ezt a tüskés bokron

régi idők ízeit őrzi, miközben a modern konyhában is bőven van helye. Most érik, úgyhogy ha valaki kedveli ezt a gyümölcsöt, akkor érdemes kutakodni az ismerősök közt, hogy kinek a kertjében lapul egy-egy bokor belőle. Hey, confrontation.

DNC és a Cake by the Ocean szólt a Körmendiek kedvenc rádiójában az elmúlt percekben, és hát egy mondhatni programajánló a holnapi napra még, ugyanis a kosárlabdai a főszerep jelenleg is Körmenden, hétfő óta javában zajlik az IBA 21 Down kosárlabda világbajnoksága Dr. Kristóf László sportcsarnokban. A hét elején 4 nemzet válogatottja, Magyarország, Argentina, Törökország és Finnország kezdte meg a küzdelmeket. Az első játék napon Argentina a magyar csapatot 36-10-re győzte le, Törökország pedig felülmúlt a Finnországot 33-12-re. A második napon már magyar sikernek is örülhetett a hazai közönség, hiszen válogatottunk nagy csatában 17-13-ra legyőzte a finneket. A lelátón helyet foglaló iskolások pedig fantasztikus hangulatot teremtettek, a játékosok pedig megköszönték a lelkes biztatást. A naprangadóján az egyik arany esélyes Argentina Törökország ellen is győzedelmeskedett 29-14-re. A harmadik napon a törökök ellen lépett pályára a magyar csapat, sajnos végül 32-12-es vereséget szenvedtek, és az elődöntőben is Törökország volt az ellenfél, és bár a magyarok az első félidőben remekül tartották magukat, végül a török válogatott 29-11-re győzött és bejutott a fináléba. A másik elődöntőben Argentina Finnországot múlta felül, úgyhogy kialakult a döntő párosítás. A pénteken tehát elérkezik a világbajnokság záró napja, a bronz mérkőzésen Magyarország Finnországgal csap össze, míg az aranyéremért Argentina és Törökország mérkőzik meg egymással. Érdemes tehát kilátogatni holnap is a Dr. Kristóf László sportcsarnokba és búzdítani a csapatokat, hiszen a világbajnokság legizgalmasabb mérkőzéseik következnek.

0: Elérkeztünk a délutánunknak a végéhez. Perceken belül 5 óra Lakosi Gabinak adom át a stúdiót, hozza a legfontosabb híreket, infókat, de ne menjenek önök se messzire a készülékektől, hiszen a hírek után szólnak továbbra is a jó zenék. Én pedig megköszönöm, hogy velem töltötték a mai délutánt is, holnap ugyanígy 1 és 5 között leszek itt az éterben, számítok akkor is önökre egy jó kis hétzáró laza délutánnal, sok-sok érdekes reggel, hasznos infóval, programajánlóval, na meg persze jobbnál jobb zenékkel. Tóth Cilit hallották, további szép estét kívánok, és persze jó rádiózást a Körmend FM-mel.
1: Mindjárt folytatjuk! 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
2: Buszrendelés, buszbérlés egyszerűen. Csoportos utazás kényelmesen. Gango Tours, nádasd. Buszos túrák, osztálykirándulások, külföldi és belföldi személyszállítás, modern és kényelmes autóbuszokkal egész évben. Szervezzetek utakat, töltsük meg a buszokat! Gango Tours! Keressétek szolgáltatásainkat a Facebookon, vagy hívjátok a 0630 739 2750-es telefonszámot.
3: Buongiorno signorina e signora! Sono Marcello Napoliból! 12 éve élek itt Magyarország. Sajnos ritkán tudok menni haza Olaszország. De a örökzöld kertészet segít honvágyon. Azok a bellissimo növények, oddio! Pont olyanok, mint otthon mamma kertjében. Magnifico! Palma, oleandro, leander, fehér, bordo, róza. Én csak itt vásárolok.
4: Igényes környezet, örökzöld kertészet, egy csepp mediterrán hangulat, akár az önkertjében is. www.örökzöld.hu.
3: Ciao, ciao bella!
5: Az egészség érték. Mi adjuk hozzá a minőséget. Fedezd fel a LibraVit Premium Magyarországon gyártott étrend kiegészítőit, és támogasd a vitalitásod minden nap. LibraVit.hu.
6: Jó árdiszkont! Kellemes környezet, bőséges választék, udvarias kiszolgálás, és persze, hogy a jó árak. Aktuális akcióink, 1,75-ös Fanta és Sprite, 1,5 literes Kinley termékek, csak 599 forintos áron kaphatóak. Vásárolj 2 darab Peroni 1,5 literes dobozos citrom vagy vérnarancs alkoholmentes terméket, és legyen a tiéd 1 darab ajándék alkoholmentes 1,5 literes dobozos Peroni citrom vagy vérnarancs. Egy vásárlónapi maximum 2 ajándékra jogosult. Az akció időtartama június 1-től a készlet erejéig érvényes. Jó árdiszkont Körmenden, a 8-as főút mellett az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
1: Reklámot hallottak. 99.8.
4: Körmend FM. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
7: A Pál utcai fiúk körmendi előadásán a Víg Színház egyik művésze is fellép. Ingyenes zumba partira várják az érdeklődőket. Több mint 10 tonna hulladékot gyűjtöttek a Tisza Tavi PET kupán. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Többnapos kulturális programsorozattal várja a közönséget június 19 és 21 között a Körmendi Kulturális Központ a Körmendi Várkastély udvarán. A Hello Nyár, Hello Körmend elnevezésű rendezvény sorozat pénteken a Pál utcai fiúk című zenés játék előadással kezdődik. A produkciót a kaposvári Rockszínház mutatja be. A Pál utcai fiúk körmendi előadásán a Víg Színház egyik művésze is fellép, nyilatkozta a színház egyik alapítója, Szabolcsi János.
8: Igyekszünk mindig a közönséget maximálisan kiszolgálni, bízom benne, hogy ez körmenden sem lesz. Másképp mi nagyon készülünk, mindig 100%-kal megyünk minden helyszínre. Hát a puding próbálja az evés, mert sosem játszottunk körmenden, most Szombathelyre utazunk, ugye az nagyjából nincs messze egymástól. Tehát most lesz először, hogy bemutatkozunk itt a vasmegyei nagyobb városokban. Középiskolás kortól egészen 70 éves korig. Ugye mikor milyen szerep, milyen életkort kíván meg. A fiatalok, akik színpadra lépnek, azok saját, ahogy a sportnyelven mondják, saját nevelés. Tehát ők nálunk kezdték, vagy óvodás, vagy kisiskolás korukba, és már a felnőtt társulat aktív játszó tagjai. A Pál utcai fiúkban például a Bokát játszó szereplő, ő nálunk kezdte, de jelenleg a Víg Színház társulatának a tagja, tehát ő fogja a Bokát alakítani.
7: Személyi és területi változásokról tájékoztatott a Szombathelyi Egyházmegye a térség plébániáit illetően. A közlemény szerint Szántó Adrián atyát felmentik körmendi kápláni beosztása alól, és a nemesbődi plébánia plébánosává nevezik ki. A helyére Csupor Márton új misés atya érkezik, aki augusztustól a körmendi plébánia káplányaként kezdi megszolgálatát. Az egyházmegye területi átszervezéséről is döntöttek, ennek keretében az egyházas Ráduci plébánia önálló plébániai rangja megszűnik, és a Sorokpolányi plébániához kerül, míg a Haraszti falui és nagykölkedi filiákat a Szentpéterfai plébániához csatolják. A jövőben az érintett egyházközségek lelkipásztori ellátását Duka Ferenc Sorokpolány, illetve Köbli Tamás Szentpéterfai plébános biztosítja. Ingyenes zumba partit szervez a Zumbarátok Egyesület pénteken Körmenden a Városi Művelődési Házban. A program célja a mozgás és az egészséges életmód népszerűsítése, valamint a közösségi élmények erősítése, mondta el Kovács Fanni, egyesületvezető.
9: Ez egy pénteki napon, június 19-én, ez is este 6-kor kezdődik, és kb. Egy órás időtartamuk. Ez a Művelődési Házban lesz Körmenden, és DJ Horváth Ádámot és Horváth Nagyanikót hívtuk el Szombathelyről, azon az órán ők lesznek a zumba oktatók, és hát ők nagyon hatalmas energiával rendelkeznek, amit ország szinten és még külföldön is felhasználnak és népszerűsítik ezt a zumba mozgásformát, úgyhogy igazából garantálható, hogy hatalmas hangulat lesz, és várunk mindenkit szeretettel. Egyszerűen kijelöltük, mert nagyon elfoglaltak Ádámék, tényleg mindenfelé járnak az országban is, és hát nagyon örültünk neki, amikor azt mondták, hogy szívesen jönnének Körmendre hozzánk, és hogy találtunk egy napot, amit még így el tudtak vállalni, úgyhogy ezúton is köszönjük.
7: Szombaton kezdődnek a futamok a második Rába kupán, amelyet a Bereki Bárkás Egylet szervez Körmenden a Rába folyón. A rendezvényen a vízisportok kedvelői mérhetik össze tudásukat, miközben a szervezők célja a kajakkenu sport népszerűsítése, valamint a folyó és természeti környezetének bemutatása. A verseny várhatóan több korosztály számára kínál sportolási és kikapcsolódási lehetőséget. Már a héten olcsóbb lehet a Védettárnál a kutakon a benzin és a gázolaj, a kőolaj világpiaci árának csökkenése és a forint erősödése miatt, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök Facebook oldalán. A holdankoljak.hu-n az olvasható, hogy Magyarországon a 95-ös benzin literenkénti átlagos piaci ára jelenleg 639,7 forint, a gázolaj pedig 663,4. Véget ért a 7. Tisza-Tavi Petkupa. A kedvezőtlen időjárás ellenére is több mint 10 tonna hulladéktól mentesítették a folyót a résztvevők. A 22 csapat között 17 visszatérő és 5 újonc volt, képviseltették magukat cégek, oktatási intézmények és baráti családi csapatok, írták. A verseny 4 napja alatt 386-an vettek részt a folyótisztításban, ami a már megszokott útvonalon zajlott. Az EU célja, hogy technológiai szuverenitása megerősödjön. Az Európai Bizottság célja átalakítani gazdaságát a mesterséges intelligencia segítségével úgy, hogy az ellátási láncok ellenálló képessé váljanak, és az EU technológiai szuverenitása megerősödjön, jelentette ki a technológiai szuverenitásért felelős uniós biztos Strasbourgban. Hangsúlyozta, az uniónak olyan helyzetbe kell kerülnie, amelyben megszűnik digitális függősége, ahol önálló döntéseket hozhat a politikai és a technológiai összefonódó világban.
1: Sporthírek.
7: Molnár Attila győzött 400 méteres síkfutásban kedden a Golden Spike aranykategóriás atlétikai versenyen. A magyar futó 44,56 másodperccel ért célba, ez idénybeli legjobbja és egyetlen századra volt az országos csúcstól. Takács Boglárka 100 méteren és Kozák Luca 100 méter gáton az 5. helyen végzett.
1: Időjárás jelentés.
7: Pénteken napos idő várható, ekkor az ország nagy részén beköszönt a hőség, a csúcshőmérséklet 33 fok körül alakul. Az időnként megjelenő gomolyokból csak néhol fordulhat elő kis eséllyel futózápor, esetleg zivatar, a légmozgás nem lesz jelentős.
1: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM.
10: Ebben az órában is rá.

A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM.

Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, 99.8, a város rádiója, rád hangolva.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Várossétai színesíti a múzeumok éjszakáját. A képviselőtestület feloszlatása mellett döntött Gersekarát önkormányzata. Június végén indul a hazai dinnye szezon. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Várossétai színesíti a múzeumok éjszakája programot Körmenden. Tárlatvezetések, kézműves foglalkozás, koncert, tűzsonglőr bemutató és különleges kastélybejárás is szerepel a Dr. Batthyén-Satmár László Múzeum idei múzeumok éjszakája program kínálatában Körmenden. A rendezvény sorozat része lesz egy várossétá is, tájékoztatott Pintér György, múzeumpedagógus a sétavezetője.
2: Mert valóban elég komoly a kínálat, tehát kívülről, belülről, szinte arról fölülről meg lehet ismerni a múzeumnak a dolgait. Az én feladatom viszont egy kicsit más. A tavalyi programokból kiindulva, illetve meg a sikeréből kiindulva folytatjuk a várossétát. Tehát kilépünk a múzeum falai közül, és az érdeklődőknek megpróbáljuk bemutatni azt, hogy milyen volt a régi Körmend. Tehát a körmendi óvárosban sétálunk, és a jellegzetesebb, nevesebb épületeknél megállunk, és megnézzük, hogy azok mik voltak korábban 50-100-200 évvel ezelőtt, illetve ismerkedünk többek között a régi utcanevekkel, valamint azzal például, hogy ki is volt az a Vida József, akiről utcát neveztek el, de ezen kívül nagyon sokan nem tudnak róla szinte semmit. Tehát ilyen megfontolásból gondoljuk, hogy kicsit erősödjön a körmendieknek a kötődése, meg hát hogy ne mondja a büszkesége, hogy van egy szép városunk.
1: A képviselőtestület feloszlatása mellett döntött Gersekarát önkormányzata. Erősítette meg az MTI érdeklődésére Babos Szőlősi Gabriella, az önkormányzati hivatal aljegyzője. Tájékoztatása szerint az öttagú képviselőtestület három képviselője által kezdeményezett rendkívüli testületi ülésen született döntés az önfeloztatásról. A kezdeményezők beadványa szerint a település stabil jövőbeli fejlődése és a választói akarat hatékonyabb képviselete érdekében indokoltá vált a helyi politikai vezetés teljes körű megújítása, fogalmaztak. Az időközi választást a helyi választási bizottság tűzi majd ki. Csokoládékészítő foglalkozással várják a gyerekotthonok lakóit Vasvár megyében. Különleges élményprogram keretében állami gondozásban élő gyerekeket lát vendégül egy zsíri csokoládé műhely a jövő héten. A kezdeményezés célja, hogy a hátrányos helyzetű fiatalok is megismerkedhessenek a kézműves csokoládé készítés folyamatával, miközben közös alkotói élményben részesülnek. A műhely tulajdonosa, Hagymási Laura elmondta, a foglalkozások során a gyerekek betekintést nyerhetnek a csokoládégyártás alapjaiba, saját édességeket készíthetnek, amelyeket a program végén elfogyaszthatnak vagy haza is vihetnek. A két turnusban megvalósuló eseményen közel 40 Vasvár megyei gyermek otthonban élő fiatal vesz részt. Tovább épül a horgász paradicsom a Dörösskei tónál. Látványos szakaszához érkezett a fejlesztés, Daru segítségével a helyére emelték az új horgász szervezeti bázispont épületét. A beruházás a Magyar Országos Horgász Szövetség támogatásával valósul meg. Az új létesítmény közösségi térrel, irodával és teakonyhával várja majd a látogatókat. Akadálymentes vízes blokkok, korszerű beléptetőrendszer, valamint kiszolgáló infrastruktúra is épül. Bár a belső kialakítás, a környezet rendezése még várhatóan 2-3 hónapig tart, a beruházás legfontosabb mérföldkövei már megvalósultak. A házigazda kávébirkózó esse versenyzői 4 aranyhét ezüst és 2 bronzérmet szereztek a múlt szombaton megrendezett jótékonysági birkózó gálán. A korosztályukban győztes körmendi sportolók között volt Kovács Kende Botond, Dancsés Dorina, Király Vilmos és Gárcsi Valdemár. A szervezők értékelése szerint a jó hangulatú rendezvényen kiélezett mérkőzések és sportszerű küzdelmek jellemezték a napot. A jubileumi esemény méltó ünnepe volt a Körmendi Birkózó Egyesület másfél évtizedes működésének. Június végén indul a hazai dinnye szezon. A hazai termelők várhatóan június 24-én kezdik meg a görög dinnye szállítását. Ezután a magyar dinnye fokozatosan átveszi a külföldi termékek helyét, és hazai áruval fedezik majd a keresletet. Buza László agrárállamtitkár kiemelte, hogy a dinnyetermesztés komoly hagyományokkal rendelkezik Magyarországon. A termelők kemény munkájának és kitartásának köszönhetően több mint 120 tájfajta terem. Tovább bővült a magyarországi turizmus teljesítménye 2025-ben. elsősorban a külföldi kereslet élénkülésének köszönhetően. A belföldi utazók száma csökkent tavaly, utazásaik száma és időtartama ennek ellenére nem esett vissza, közölték a Központi Statisztikai Hivatal kutatói Budapesten. A turizmus, a kapcsolt szolgáltatásokat és az áttételes hatásokat is beszámítva a GDP 10%-át adta 2025-ben. Tovább csökkent a hírek iránti érdeklődés, a hírfogyasztás és a médiába vetett bizalom Hollandiában, különösen a fiatalabb korosztályok körében, derül ki a holland média hatóság éves jelentéséből. A felmérés szerint 2018-ban még a hollandok 61%-a nyilatkozott úgy, hogy erősen érdeklődik a hírek iránt. Ez az arány 2026-ra 45%-ra csökkent.
0: Sporthírek.
1: A világbajnokságok történetének egyik legnagyobb szenzációját okozta hétfőn az újonc zöldfoki köztársaság válogatottja, amely gól nélküli döntetlent játszott az Európa-bajnok spanyol csapattal. Az afrikai együttes hőse 40 éves kapusa volt. A spanyolok legutóbb a 2022-es világbajnokság csoportkörében Japán ellen találtak a kapuba, azóta 49 lövésük, valamint 2500 passzuk volt, de gólt nem ünnepelhettek.
0: Időjárás jelentés.
1: Pénteken napos idő várható, ekkor az ország nagy részén beköszönt a hőség, a csúcshőmérséklet 33 fok körül alakul. Az időnként megjelenő gomolyokból csak néhol fordulhat elő kis eséllyel futó zápor, esetleg zivatar, a légmozgás nem lesz jelentős.
0: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix, a magyar zenepiac gyümölcseivel.

feleket. Tudod, úgy szeretnék, de már nem segíthetek. Köszös szívem átver újra, megcsal aztán hozzám bújna. Hol lehetsz, de senki tudja, hallja csak a sírok éjjel. Folyton folyvást folyunk széjjel, fel sem fog, ha Tomé pésszel. Zuhany felem

0: Hazai Turmix. Csak magyarok összeturmixolva.
1: Naponta 260 percben.
0: A magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.
2: Nagy szám minden pillanat, amiben ott vagy bárhol. A lényeg mindig rejtve van, benne sincs ez máshogy fel.

0: Balázsai Turmix.
1: Elhiszem, akkor is, ha nem láttam sosem, megfordul utána a világ egyetem. Kigyúlnak a lámpák, amerre jár, s kering.

kezét a kezedbe adja, nem hagy hidegen. Olyat varázsol, amit még nem láttál sosem. Fejem az ölébe hajtom, édes illatát. Fújja felém a szél, nyitja az égbolt ajtaját. Az univerzum bámul, hogy jött két idegen.

0: hazai turmix. Legközelebb is keverünk egyet a magyar zenepiac gyümölcseiből.
1: Mindjárt folytatjuk.
2: 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám következik.
3: Tökéletes ballagási ajándékok a Zsigmond Ékszernél. A fiatalok legkedveltebb márkái június 20-áig akcióban. Guess, Calvin Klein, Fossil, Tommy Hilfiger, karórák és ékszerek 10% kedvezménnyel. Választhat továbbá értékálló arany vagy ezüst ékszert kedvező alapáron 10% kedvezménnyel. Ha maradandó emléket ajándékoznak, keresse fel üzleteinket, vagy tájékozódjon a zsigmondékszer.hu oldalon.
4: Jó hírek a húsevőknek, a Kráterhústól. Füstölt áruk, véres és májas hurka, kolbász felvágottak, virslik, mind egy helyről. Allergén anyagoktól, észfokozóktól, állományjavítóktól mentes, saját készítményű termékekkel, sertés és csirkehúsok széles választékával, helyben sült finomságokkal várjuk Körmenden, a Bástya utca 25/B szám alatt a piacon, a Kráterhúsboltban.
0: Reklámot hallottak. A körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
5: A Pál utcai fiúk körmendi előadásán a Víg Színház egyik művésze is fellép. Ingyenes zumba partira várják az érdeklődőket. Több mint 10 tonna hulladékot gyűjtöttek a Tisza Tavi PET kupán. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Többnapos kulturális programsorozattal várja a közönséget június 19 és 21 között a Körmendi Kulturális Központ a Körmendi Várkastély udvarán. A Hello Nyár, Hello Körmend elnevezésű rendezvény sorozat pénteken a Pál utcai fiúk című zenés játék előadással kezdődik. A produkciót a kaposvári Rockszínház mutatja be. A Pál utcai fiúk körmendi előadásán a Víg Színház egyik művésze is fellép, nyilatkozta a színház egyik alapítója, Szabolcsi János.
6: Igyekszünk mindig a közönséget maximálisan kiszolgálni, bízom benne, hogy ez körmenden sem lesz. Másképp mi nagyon készülünk, mindig 100%-kal megyünk minden helyszínre. Hát a puding próbálja az evés, mi sosem játszottunk körmenden, most Szombathelyre utazunk, az nagyjából nincs messze egymástól. Tehát most lesz először, hogy bemutatkozunk itt a Vas megyei nagyobb városokban. Középiskolás kortól egészen 70 éves korig. Ugye mikor milyen szerep, milyen életkort kíván meg. A fiatalok, akik színpadra lépnek, azok saját, ahogy a sportnyelven mondják, saját nevelés. Tehát ők nálunk kezdték, vagy óvodás, vagy kisiskolás korukba, és már a felnőtt társulat aktív játszó tagjai. A Pál utcai fiúkban például a Bokát játszó szereplő, ő nálunk kezdte, de jelenleg a Víg Színház társulatának a tagja, tehát ő fogja a Bokát alakítani.
5: Személyi és területi változásokról tájékoztatott a Szombathelyi Egyházmegye a térség plébániáit illetően. A közlemény szerint Szántó Adrián atyát felmentik körmendi kápláni beosztása alól, és a nemesbődi plébánia plébánosává nevezik ki. A helyére Csupor Márton új misés atya érkezik, aki augusztustól a körmendi plébánia káplányaként kezdi meg szolgálatát. Az egyházmegye területi átszervezéséről is döntöttek, ennek keretében az egyházas Ráduci plébánia önálló plébániai rangja megszűnik, és a Sorokpolányi plébániához kerül, míg a haraszti falui és nagykölkedi filiákat a Szentpéterfai plébániához csatolják. A jövőben az érintett egyházközségek lelkipásztori ellátását Duka Ferenc Sorokpolány, illetve Köbli Tamás Szentpéterfai plébános biztosítja. Ingyenes zumba partit szervez a Zumbarátok Egyesület pénteken Körmenden a Városi Művelődési Házban. A program célja a mozgás és az egészséges életmód népszerűsítése, valamint a közösségi élmények erősítése, mondta el Kovács Panni, egyesületvezető.
7: Ez egy pénteki napon, június 19-én, ez is este 6-kor kezdődik, és kb. Egy órás időtartamuk. Ez a művelődési házban lesz Körmenden, és DJ Horváth Ádámot és Horváth Nagy Anikót hívtuk el

0: használnak és népszerűsítik ezt a zumba mozgásformát, úgyhogy igazából garantálható, hogy hatalmas hangulat lesz, és várunk mindenkit szeretettel. Egyszerűen kijelöltük, mert nagyon elfoglaltak Ádámék, tényleg mindenfelé járnak az országban is, és hát nagyon örültünk neki, amikor azt mondták, hogy szívesen jönnének Körmendre hozzánk, és hogy találtunk egy napot, amit még így el tudtak vállalni, úgyhogy ezúton is köszönjük.
1: Szombaton kezdődnek a futamok a második Rába kupán, amelyet a Bereki Bárkás Egylet szervez Körmenden a Rába folyón. A rendezvényen a vízisportok kedvelői mérhetik össze tudásukat, miközben a szervezők célja a kajakkenu sport népszerűsítése, valamint a folyó és természeti környezetének bemutatása. A verseny várhatóan több korosztály számára kínál sportolási és kikapcsolódási lehetőséget. Már a héten olcsóbb lehet a Védettárnál a kutakon a benzin és a gázolaj, a kőolaj világpiaci árának csökkenése és a forint erősödése miatt, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök Facebook oldalán. A holdankoljak.hu-n az olvasható, hogy Magyarországon a 95-ös benzin literenkénti átlagos piaci ára jelenleg 639,7 forint, a gázolajé pedig 663,4. Véget ért a 7. Tisza-Tavi Petkupa. A kedvezőtlen időjárás ellenére is több mint 10 tonna hulladéktól mentesítették a folyót a résztvevők. A 22 csapat között 17 visszatérő és 5 újonc volt, képviseltették magukat cégek, oktatási intézmények és baráti-családi csapatok, írták. A verseny 4 napja alatt 386-an vettek részt a folyótisztításban, ami a már megszokott útvonalon zajlott. Az EU célja, hogy technológiai szuverenitása megerősödjön. Az Európai Bizottság célja átalakítani gazdaságát a mesterséges intelligencia segítségével úgy, hogy az ellátási láncok ellenálló képessé váljanak, és az EU technológiai szuverenitása megerősödjön, jelentette ki a technológiai szuverenitásért felelős uniós biztos Strasbourgban. Hangsúlyozta, az uniónak olyan helyzetbe kell kerülnie, amelyben megszűnik digitális függősége, ahol önálló döntéseket hozhat a politikai és a technológiai összefonódó világban.
2: Sporthírek.
1: Molnár Attila győzött 400 méteres síkfutásban kedden a Golden Spike aranykategóriás atlétikai versenyen. A magyar futó 44,56 másodperccel ért célba, ez idénybeli legjobbja és egyetlen századra volt az országos csúcstól. Takács Boglárka 100 méteren és Kozák Luca 100 méter gáton az 5. helyen végzett.
2: Időjárás jelentés.
1: Pénteken napos idő várható, ekkor az ország nagy részén beköszönt a hőség, a csúcshőmérséklet 33 fok körül alakul. Az időnként megjelenő gomolyokból csak néhol fordulhat elő kis eséllyel futózápor, esetleg zivatar, a légmozgás nem lesz jelentős.
2: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM.
3: Ebben az órában is rád hangolva.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Várossétai színesíti a múzeumok éjszakáját. A képviselőtestület feloszlatása mellett döntött Gersekarát önkormányzata. Június végén indul a hazai dinnye szezon. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Várossétai színesíti a múzeumok éjszakája programot Körmenden. Tárlatvezetések, kézműves foglalkozás, koncert, tűzsonglőr bemutató és különleges kastély bejárás is szerepel a Dr. Batthyén Satmán László Múzeum idei múzeumok éjszakája program kínálatában Körmenden. A rendezvény sorozat része lesz egy városséta is, tájékoztatott Pinter György, múzeumpedagógus a sétavezetője.
2: Hát valóban elég komoly a kínálat, tehát kívülről, belülről, szinte arról fölülről meg lehet ismerni a múzeumnak a dolgait. Az én feladatom viszont egy kicsit más. A tavalyi programokból kiindulva, illetve meg a sikeréből kiindulva folytatjuk a várossétát. Tehát kilépünk a múzeum falai közül, és az érdeklődőknek megpróbáljuk bemutatni azt, hogy milyen volt a régi Körmend. Tehát a körmendi óvárosban sétálunk, és a jellegzetesebb, nevesebb épületeknél megállunk, és megnézzük, hogy azok mik voltak korábban 50-100-200 évvel ezelőtt, illetve ismerkedünk többek között a régi utcanevekkel, valamint azzal például, hogy ki is volt az a Vida József, akiről utcát neveztek el, de ezen kívül nagyon sokan nem tudnak róla szinte semmit. Tehát ilyen megfontolásból gondoljuk, hogy kicsit erősödjön a körmendieknek a kötődése, meg hát hogy ne mondja a büszkesége, hogy van egy szép városunk.
1: A képviselőtestület feloszlatása mellett döntött Gersekarát önkormányzata. Erősítette meg az MTI érdeklődésére Babos Szőlősi Gabriella, az önkormányzati hivatal aljegyzője. Tájékoztatása szerint az öttagú képviselőtestület három képviselője által kezdeményezett rendkívüli testületi ülésen született döntés az önfeloztatásról. A kezdeményezők beadványa szerint a település stabil jövőbeli fejlődése és a választói akarat hatékonyabb képviselete érdekében indokoltá vált a helyi politikai vezetés teljes körű megújítása, fogalmaztak. Az időközi választást a helyi választási bizottság tűzi majd ki. Csokoládékészítő foglalkozással várják a gyerekotthonok lakóit Vas vármegyében. Különleges élményprogram keretében állami gondozásban élő gyerekeket lát vendégül egy zsíri csokoládé műhely a jövő héten. A kezdeményezés célja, hogy a hátrányos helyzetű fiatalok is megismerkedhessenek a kézműves csokoládé készítés folyamatával, miközben közös alkotói élményben részesülnek. A műhely tulajdonosa, Hagymási Laura elmondta, a foglalkozások során a gyerekek betekintést nyerhetnek a csokoládégyártás alapjaiba, saját édességeket készíthetnek, amelyeket a program végén elfogyaszthatnak vagy haza is vihetnek. A két turnusban megvalósuló eseményen közel 40 Vasvármegyei gyermek otthonban élő fiatal vesz részt. Tovább épül a horgász paradicsom a Döröskei tónán. Látványos szakaszához érkezett a fejlesztés, Daru segítségével a helyére emelték az új horgász szervezeti bázispont épületét. A beruházás a Magyar Országos Horgász Szövetség támogatásával valósul meg. Az új létesítmény közösségi térrel, irodával és teakonyhával várja majd a látogatókat. Akadálymentes vízes blokkok, korszerű beléptető rendszer, valamint kiszolgáló infrastruktúra is épül. Bár a belső kialakítás, a környezet rendezése még várhatóan 2-3 hónapig tart, a beruházás legfontosabb mérföldkövei már megvalósultak. A házigazda kávébirkózó esse versenyzői 4 arany, 7 ezüst és 2 bronzérmet szereztek a múlt szombaton megrendezett jótékonysági birkózó gálán. A korosztályukban győztes körmendi sportolók között volt Kovács Kende Botond, Dancsés Dorina, Király Vilmos és Gárcsi Valdemár. A szervezők értékelése szerint a jó hangulatú rendezvényen kiélezett mérkőzések és sportszerű küzdelmek jellemezték a napot. A jubileumi esemény méltó ünnepe volt a Körmendi Birkózó Egyesület másfél évtizedes működésének. Június végén indul a hazai dinnye szezon. A hazai termelők várhatóan június 24-én kezdik meg a görög dinnye szállítását. Ezután a magyar dinnye fokozatosan átveszi a külföldi termékek helyét, és hazai áruval fedezik majd a keresletet. Buza László agrárállamtitkár kiemelte, hogy a dinnyetermesztés komoly hagyományokkal rendelkezik Magyarországon. A termelők kemény munkájának és kitartásának köszönhetően több mint 120 tájfajta terem. Tovább bővült a magyarországi turizmus teljesítménye 2025-ben. elsősorban a külföldi kereslet élénkülésének köszönhetően. A belföldi utazók száma csökkent tavaly, utazásaik száma és időtartama ennek ellenére nem esett vissza, közölték a Központi Statisztikai Hivatal kutatói Budapesten. A turizmus, a kapcsolt szolgáltatásokat és az áttételes hatásokat is beszámítva a GDP 10%-át adta 2025-ben. Tovább csökkent a hírek iránti érdeklődés, a hírfogyasztás és a médiába vetett bizalom Hollandiában, különösen a fiatalabb korosztályok körében, derül ki a holland média hatóság éves jelentéséből. A felmérés szerint 2018-ban még a hollandok 61%-a nyilatkozott úgy, hogy erősen érdeklődik a hírek iránt. Ez az arány 2026-ra 45%-ra csökkent.
0: Sporthírek.
1: A világbajnokságok történetének egyik legnagyobb szenzációját okozta hétfőn az újonc zöldfoki köztársaság válogatottja, amely gól nélküli döntetlent játszott az Európa-bajnok spanyol csapattal. Az afrikai együttes hőse 40 éves kapusa volt. A spanyolok legutóbb a 2022-es világbajnokság csoportkörében Japán ellen találtak a kapuba, azóta 49 lövésük, valamint 2500 passzuk volt, de gólt nem ünnepelhettek.
0: Időjárás jelentés.
1: Pénteken napos idő várható, ekkor az ország nagy részén beköszönt a hőség, a csúcshőmérséklet 33 fok körül alakul. Az időnként megjelenő gomolyokból csak néhol fordulhat elő kis eséllyel futó zápor, esetleg zivatar, a légmozgás nem lesz jelentős.
0: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: A Pál utcai fiúk körmendi előadásán a Víg Színház egyik művésze is fellép. Ingyenes zumba partira várják az érdeklődőket. Több mint 10 tonna hulladékot gyűjtöttek a Tisza Tavi PET kupán. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Többnapos kulturális programsorozattal várja a közönséget június 19 és 21 között a Körmendi Kulturális Központ a Körmendi Várkastély udvarán. A Hello Nyár, Hello Körmend elnevezésű rendezvény sorozat pénteken a Pál utcai fiúk című zenés játék előadással kezdődik. A produkciót a kaposvári Rockszínház mutatja be. A Pál utcai fiúk körmendi előadásán a Víg Színház egyik művésze is fellép, nyilatkozta a színház egyik alapítója, Szabolcsi János.
2: Igyekszünk mindig a közönséget maximálisan kiszolgálni, bízom benne, hogy ez körmenden sem lesz. Másképp mi nagyon készülünk, mindig 100%-kal megyünk minden helyszínre. Hát a puding próbálja az evés, mi sose játszottunk körmenden, most Szombathelyre utazunk, ugye az nagyjából nincs messze egymástól, tehát most lesz először, hogy bemutatkozunk itt a Vas megyei nagyobb városokban. Középiskolás kortól egészen 70 éves korig, ugye mikor milyen szerep, milyen életkort kíván meg. A fiatalok, akik színpadra lépnek, azok saját, ahogy a sportnyelven mondják, saját nevelés, tehát ők nálunk kezdték, vagy óvodás, vagy kisiskolás korukba, és már a felnőtt társul. A aktív játszó tagjai. A Pál utcai fiúkban például a Bokát játszó szereplő, ő nálunk kezdte, de jelenleg a Víg Színház társulatának a tagja, tehát ő fogja a Bokát alakítani.
1: Személyi és területi változásokról tájékoztatott a Szombathelyi Egyházmegye a térség plébániáit illetően. A közlemény szerint Szántó Adrián atyát felmentik körmendi kápláni beosztása alól, és a nemesbődi plébánia plébánosává nevezik ki. A helyére Csupor Márton újmisés atya érkezik, aki augusztustól a körmendi plébánia káplányaként kezdi meg szolgálatát. Az egyházmegye területi átszervezéséről is döntöttek, ennek keretében az egyházas Ráduci plébánia önálló plébániai rangja megszűnik, és a Sorokpolányi plébániához kerül, míg a haraszti falui és nagykölkedi filiákat a Szentpéterfai plébániához csatolják. A jövőben az érintett egyházközségek lelkipásztori ellátását Duka Ferenc Sorokpolány, illetve Köbli Tamás Szentpéterfai plébános biztosítja. Ingyenes zumba partit szervez a Zumbarátok Egyesület pénteken Körmenden a Városi Művelődési Házban. A program célja a mozgás és az egészséges életmód népszerűsítése, valamint a közösségi élmények erősítése, mondta el Kovács Panni, egyesületvezető.
3: Ez egy pénteki napon, június 19-én, ez is este 6-kor kezdődik, és kb. Egy órás időtartamú. Ez a Művelődési Házban lesz Körmenden, és DJ Horváth Ádámot és Horváth Nagy Anikót hívtuk el

0: népszerűsítik ezt a zumba mozgásformát, úgyhogy igazából garantálható, hogy hatalmas hangulat lesz, és várunk mindenkit szeretettel. Egyszerűen kijelöltük, mert nagyon elfoglaltak Ádámék, tényleg mindenfelé járnak az országban is, és hát nagyon örültünk neki, amikor azt mondták, hogy szívesen jönnének Körmendre hozzánk, és hogy találtunk egy napot, amit még így el tudtak vállalni, úgyhogy ezúton is köszönjük nekik.
1: Szombaton kezdődnek a futamok a második Rába kupán, amelyet a Bereki Bárkás Egylet szervez Körmenden a Rába folyón. A rendezvényen a vízisportok kedvelői mérhetik össze tudásukat, miközben a szervezők célja a kajakkenu sport népszerűsítése, valamint a folyó és természeti környezetének bemutatása. A verseny várhatóan több korosztály számára kínál sportolási és kikapcsolódási lehetőséget. Már a héten olcsóbb lehet a Védettárnál a kutakon a benzin és a gázolaj, a kőolaj világpiaci árának csökkenése és a forint erősödése miatt, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök Facebook oldalán. A holdankoljak.hu-n az olvasható, hogy Magyarországon a 95-ös benzin literenkénti átlagos piaci ára jelenleg 639,7 forint, a gázolajé pedig 663,4. Véget ért a 7. Tisza-Tavi Petkupa. A kedvezőtlen időjárás ellenére is több mint 10 tonna hulladéktól mentesítették a folyót a résztvevők. A 22 csapat között 17 visszatérő és 5 újonc volt, képviseltették magukat cégek, oktatási intézmények és baráti családi csapatok, írták. A verseny 4 napja alatt 386-an vettek részt a folyótisztításban, ami a már megszokott útvonalon zajlott. Az EU célja, hogy technológiai szuverenitása megerősödjön. Az Európai Bizottság célja átalakítani gazdaságát a mesterséges intelligencia segítségével úgy, hogy az ellátási láncok ellenálló képessé váljanak, és az EU technológiai szuverenitása megerősödjön, jelentette ki a technológiai szuverenitásért felelős uniós biztos Strasbourgban. Hangsúlyozta, az uniónak olyan helyzetbe kell kerülnie, amelyben megszűnik digitális függősége, ahol önálló döntéseket hozhat a politikai és a technológiai összefonódó világban.
2: Sporthírek.
1: Molnár Attila győzött 400 méteres síkfutásban kedden a Golden Spike aranykategóriás atlétikai versenyen. A magyar futó 44,56 másodperccel ért célba, ez idénybeli legjobbja és egyetlen századra volt az országos csúcstól. Takács Boglárka 100 méteren és Kozák Luca 100 méter gáton az 5. helyen végzett.
2: Időjárás jelentés.
1: Pénteken napos idő várható, ekkor az ország nagy részén beköszönt a hőség, a csúcshőmérséklet 33 fok körül alakul. Az időnként megjelenő gomolyokból csak néhol fordulhat elő kis eséllyel futózápor, esetleg zivatar, a légmozgás nem lesz jelentős.
2: Kezdődik az egészség és életmód, a Körmend FM egészségtudatos magazinja. Egészség és életmód. Egy óra magunkért.
3: A reményeim szerint önök is egyetértenek majd velem abban, hogy ma és jövő heti műsorunkban megint nagyon értékes és informatív beszélgetés hangzik magazinunkban. Szijjártó Szandra, dietetikus, táplálkozástudományi szakember, növényi táplálkozási szakértő lesz a vendégünk, akire egy vasi előadása kapcsán figyeltem fel, és kértem meg, hogy beszélgessünk a szakterületéről, és az interjúval tanítsuk, informáljuk azokat a hallgatókat, akik tudatosabban szeretnének odafigyelni étkezésükre, életmódjukra. A dietetikus a szijjártószandra.hu oldalon többek közt arról ír, nem hisz az egyoldalú diétákban, csodamódszerekben, nem gondolja, hogy létezik tökéletes étrend, hisz viszont a kiegyensúlyozottságban és abban, hogy az étkezési szokásaink tudatosításával hozzájárulhatunk az életmódváltás sikeréhez. Abban tudja támogatni a hozzáfordulókat, hogy ez a váltás minél zökkenőmentesebb legyen, és ne a lemondásról, hanem az örömteli felfedezésről szóljon. A mai és jövő heti műsor az édesítés témáját járja körbe. Bízva abban, hogy sikerült az önök számára érdekes műsort összeállítanunk, kíván kellemes rádióhallgatást önöknek itt a Körmend FM hullámhosszán a szerkesztő Pogács Mónika.
2: Egészség és életmód. Egy

0: reményeim szerint önök is egyet értenek majd velem abban, hogy ma és jövő heti műsorunkban megint nagyon értékes és informatív beszélgetés hangzik magazinunkban. Szijjártó Szandra, dietetikus, táplálkozástudományi szakember, növényi táplálkozási szakértő lesz a vendégünk, akire egy vasi előadása kapcsán figyeltem fel, és kértem meg, hogy beszélgessünk a szakterületéről, és az interjúval tanítsuk, informáljuk azokat a hallgatókat, akik tudatosabban szeretnének odafigyelni étkezésükre, életmódjukra. A dietetikus a szijjártószandra.hu oldalon többek közt arról ír, nem hisz az egyoldalú diétákban, csodamódszerekben, nem gondolja, hogy létezik tökéletes étrend, hisz viszont a kiegyensúlyozottságban és abban, hogy az étkezési szokásaink tudatosításával hozzájárulhatunk az életmódváltás sikeréhez. Abban tudja támogatni a hozzáfordulókat, hogy ez a váltás minél zökkenőmentesebb legyen, és ne a lemondásról, hanem az örömteli felfedezésről szóljon. A mai és jövő heti műsor az édesítés témáját járja körbe. A szakemberhez egyébként tanácsadásra, konzultációra online vagy személyesen a mediagala.hu oldalon lehet bejelentkezni Győrbe. A mai és jövő heti műsor az édesítés témáját járja körbe. Szijjártó Szandrával beszélgetek, dietetikus, táplálkozás, tudományi szakember, növényi táplálkozási szakértő és még sok minden dolognak a tudója. Hát ez majd a beszélgetés közben is kiderül, meg hát ahogy megegyeztünk le, lehet, hogy sikerül ebből sorozatot is készíteni. Úgy figyeltem föl rád szakemberként, és épp az érdekes téma kapcsán, hogy Vasban, Sárváron volt egy előadásod, és azt látom, hogy a mai embernek nagyon nagy szüksége van arra, hogy egy kicsit a táplálkozásában valaki rendet tegyen, valaki irányt mutasson. Jól érzem, hogy erre éhes ma az ember?
1: Igen, igen, abszolút, abszolút jól érzed. Én is köszöntöm a hallgatókat, résztvevőket. Nagyon örülök, hogy sort keríthetünk erre a beszélgetésre, és igen, alapvetően én azt látom, mind a konzultációk során is, mind ezeken akár ezeken a szakmai előadásokon, akár a munkavállalókkal folytatott céges egészségedukációs programokon, hogy elképesztő a zaj, elképesztő a rengeteg információ, amit ódul ránk, nem csak az interneten, hanem szerintem így a közbeszédben is a táplálkozás témájában, és mindenkinek is a tudója, és szerintem tényleg nagyon igénylik az emberek azt, hogy kapaszkodókat, illetve hiteles információkat kapjanak, mert tényleg hát a táplálkozás egy olyan téma, amit hát minimum napi háromszor mindenki gyakorol, és hát szeretne ebben valami. Hát nyilván mindenki a saját szempontjainak mentén, de tényleg ilyen kapaszkodókat, megfogózkodókat kapni, akár azért, mert mondjuk szeretnének javítani valamilyen paraméteren, vagy valamilyen célt elérni egyéni a diagnózis függvényében, vagy csak szintén azért, mert mondjuk preventíven szeretnének egészségtudatosabban táplálkozni.
0: Ahogy a oldaladra, weboldaladra az ember rákattint, először is tiszta nyugalom, és a zaj helyett, amiről beszélünk, egy letisztultság árad, dietetikai tanácsadás online és személyesen ezt kínálod, és az érdekes, hogy ez a kis szójáték is, hogy az egészséged érték tegyél, és a T betű zárójelbe van, tehát tegyél, és egyél is érte. Szóval az evés meghatározó az életünkben mindenképpen.
1: Igen, nagyon köszönöm a visszajelzést. Igen, abszolút ez volt ezzel a célom. Igen, bár igen, tehát nyilván én most itt a táplálkozás oldaláról, vagy ezt a pillért hangosítom ki leginkább, de hogy nagyon fontosnak tartom ezt a holisztikus szemléletmódot, és tényleg gyakorlatilag tényleg a legjobb orvosság az, hogyha az életmódunkkal elkezdünk foglalkozni, és most nyilván valakinek ez a táplálkozás oldaláról kerül esetleg előtérbe, van akinek mondjuk a mozgás oldaláról, vagy éppen a stresszkezelés oldaláról, de hogy azt gondolom, hogy ezekkel tényleg érdemes foglalkozni meg ahogy az egyikből kapunk egy kis sikerélményt és erőt, motiváltságot, akkor tovább tudunk lépni a következőkre, és ugye ezek szerintem így összességében tényleg hosszú távon meghálálják a velük való foglalkozást, és igazából rövid távon is nagyon gyorsan érezhető a hatás, hogyha elkezdünk ezekkel érdemben foglalkozni az életünkben.

0: Szijjártó Szandra dietetikus, táplálkozástudományi szakember, növényi táplálkozási szakértő, az Egészségmagazin vendége, akit egy vasi előadása kapcsán szólítottunk meg. A műsor célja, hogy tanítsa, informálja azokat a hallgatókat, akik tudatosabban szeretnének odafigyelni étkezésükre, életmódjukra. A műsor az édesítés témáját járja körbe. De elismerkedjünk meg a szakemberrel.
1: Mi már mikrofonon kívül megegyeztünk a mai témánkban, de még ennyit meg kell tennem az interjú előkészítése kapcsán, hogy egy kicsit hadd ismerjünk meg téged olyan szempontból, hogy egy kicsit a szakmai életutat, hogyha felsorolnád meg, engem az is nagyon érdekel, hogy mi volt a motiváció, hogy ezt a szakterületet választottad, vagy ki volt a motiváció?
2: Köszönöm a kérdést, igen. Hát én alapvetően győri vagyok, akkor lehet, hogy talán így innen kezdeném a kronológiát, hogy Győrbe jártam középiskolába, és a Kazincba jártam, és nagyon-nagyon szerettem a biológiát. Nagyon fantasztikus tanárunk volt, és ez szerintem így nagyon meghatározó volt így a pályaválasztásnál, mert hogy azt tudtam, hogy valahogy ez a, nem az orvosi terület, de hogy hát a kémia annyira nem ment, tehát hogy így az orvosi és a gyógyszerészeti az ilyen szempontból kiesett, bár egyébként a családban nálunk sokan gyógyszerészek, pont Szombathelyen is, úgyhogy ez is volt egy opció, és akkor igazából én akkor annó nyílt napra felmentem a SOTÉ-re, az egészségtudományi karra, és ez egy ilyen tök pozitív benyomást tett, és igazából így jött a választás. És aztán igazából az egyetem elvégzése után pedig én belekerültem a klinikai gyakorlatba, az Országos Onkológiai Intézetbe kezdtem el dolgozni, terápiás dietetikusként, és akkor mellette is talán kisebb-nagyobb ilyen egészségedukációs projektbe vettem részt. Csináltunk tankonyha programot gyerekeknek, vagy a Corvinuson sok éven keresztül egyetemistáknak egészségedukációs programot, vagy fesztiválon méréseket, tehát hogy így több rétű történet volt, és aztán utána pedig kicsit a peremvidékre kerültem, mert hogy a klinikai vizsgálatokkal kezdtem el foglalkozni a Honvéd Kórházban, kardiológiai osztályon, úgyhogy akkor egy kicsit a szív- és érrendszeri betegségek kontextusába láttam jobban bele, és ott azt hiszem, hogy egyértelművé vált számomra, hogy tényleg így az életmódunknak, meg a táplálkozásunknak milyen fontos jelentősége van így a betegségek kialakulásában. Úgyhogy ez is nagyon meghatározó időszak volt, meg nagyon szerettem ott a csapattal együtt dolgozni, és akkor illetőleg a Covid-nak a nem is tudom hányadik szemeszterében pedig egészségedukációs háttéranyagok készítésével kezdtem el foglalkozni online, és akkor gyakorlatilag szépen sorjába évről évre pedig már előadásokat, inspirációs előadásokat, mindenféle workshopokat tartunk munkavállalóknak céges szinten, tehát hogy az egészségedukációs rész is számottevő lett, és akkor mellette pedig a magárendelés is. Hát igazából ez egy friss dolog, az közel egy éve indult, úgyhogy igazából ez az én

0: egészség, egészség és életmód. És életmód. Egy óra magunkért. Egy óra magunkért.
1: Cukor helyett mivel édesítsünk? Tévhiteket cáfolunk meg Szijjártó Szandra, dietetikus, táplálkozástudományi szakember, növényi táplálkozási szakértő segítségével. A mai és jövő heti műsor az édesítés témáját járja körbe. A szakemberhez egyébként tanácsadásra, konzultációra online vagy személyesen a mediagala.hu oldalon lehet bejelentkezni Győrbe. A mai és jövő heti műsor az édesítés témáját járja körbe, de először ismerkedjünk meg a szakemberrel. Nagyon fiatal vagy, és ehhez képest nagyon-nagyon gazdag életút, és ráadásul nagyon sok szakmai tudás rakódott össze ennyi szakterületről, részterületről, úgyhogy ez nagyon érdekes, hogy azt aztán így holisztikáról beszélünk, valahol a tudásod is egyfajta holisztikus gyűjtése a tudásanyagnak, úgyhogy gratulálok meg, erőt hozzá továbbiakban is.
2: Nagyon szépen köszönöm, köszönöm szépen.
1: Na és akkor, amiben megegyeztünk a mai beszélgetésben, hogy mire tanítasz meg bennünket, milyen információkkal látsz el, édes témánk lesz, ugye? Mit értsünk ez alatt?
2: Hát igen, én arra gondoltam, hogy most itt a nyár eleje kapcsán kicsit szabadítsuk fel az embereket olyan tekintetben, hogy egyáltalán a nasolás meg az édes íz iránti szeretetünk meg fogékonyságunk az egyáltalán nem gond, vagy nem tudom, nem ilyen bűntudat számba megy, mert hogy ez gyakorlatilag ugye evolúció szinten meghatározott, hogy az édes íz iránti preferenciánk az gyakorlatilag már az anyamékben meghatározott, és tényleg ezzel kapcsolatosan számos kutatás van, hogy ezeket az ízeket preferáljuk, viszont azt gondolom, hogy óriási káosz van így az édesítés témakörében az emberek fejében. Nyilván mindenki, tehát nem tudom, így más szempontok szerint választ magának édesítő megoldást, legyen az mondjuk, nem tudom, egészséges szénhidrát anyagcserével rendelkező egyén, vagy esetleg valamilyen megszorítás, tehát hogy valamilyen IR, vagy PCOS, vagy endometriózis vonatkozásában, vagy adott esetben mondjuk tényleg valamilyen daganatos betegség, vagy kardiovaszkuláris betegség, vagy esetleg bélrendszeri érintettség mentén, tehát hogy tényleg ezek már az egyéni preferenciák, viszont én azt gondolom, hogy tényleg itt egy kicsit rendet tehetünk a fejekben, szóval akkor lehet, hogy azzal kezdeném, hogy az első alapvetés az ugye így tanultuk anyukánktól, nem tudom, nagymamánktól, családi generációkon keresztül, hogy a cukorral tudunk édesíteni. Igen, nem, de hogy gyakorlatilag így a hozzáadott cukor bevitel, azt egyrészt ugye a független nemzetközi dietetikai szervezetek azért az ajánlásokban jócskán korlátozzák, és hát ugye a hozzáadott cukor bevitel azért hosszú távon az obezitás előfordulási gyakoriságát, de akár csak maradjunk a fogszúvasodás terén, vagy bármilyen krónikus betegség vonatkozásában, ugye ezt érdemes csökkentenünk, vagy lehetőleg kisebb arányban, vagy hát redukálni, és emiatt azért a cukor mennyiségét tényleg érdemes visszavennünk egy bármilyen recept, de lehet, hogy így mondok is példát, tehát nem tudom, hogyha mondjuk 100 g cukrot ír a recept, akkor tök jó alternatívák vannak arra, hogy ezt hogyan tudjuk ügyesen redukálni.

0: Szijjártó Szandra dietetikus, táplálkozástudományi szakember, növényi táplálkozási szakértő, az Egészségmagazin vendége, akit egy vasi előadása kapcsán szólítottunk meg. A műsor célja, hogy tanítsa, informálja azokat a hallgatókat, akik tudatosabban szeretnének odafigyelni étkezésükre, életmódjukra. A műsor az édesítés témáját járja körbe.
1: És akkor ide fel szokott merülni a kérdés, hogy oké, akkor nem cukorral édesítek, akkor legyen a méz. És a méz olyan szempontból izgalmas, hogy valóban egy picit mondjuk így az ásványanyag szempontjából lehet egy picit egészségtudatosabb döntés, viszont gyakorlatilag a vércukoremelő hatása ugyanaz fogja, vagy ugyanúgy úgy fog hatni, mint a cukor. Tehát ilyen szempontból sem a méz, sem az összes ilyen folyékony édesítőszer, juharszirup, melasz, agavészirup, kukoricaszirup, rizszirup, mindenféle szirup, amit most ilyen jó kis marketingfogással eladnak a boltok polcain, ezek ugyanazt a, tehát nagyságrendileg ugyanannyi kalóriát is tartalmaznak, mint a sima fehér cukor, és gyakorlatilag egy gyorsan lebontja a szervezetünk, és egy ilyen gyorsabb vércukoremelkedést fog eredményezni, úgyhogy nem egészségtudatosabb választás ezekre. És akkor itt lehet, hogy megemlíteném ugyanúgy a kókuszcukrot, nátcukrot, nyírfacukrot, amit szintén az utóbbi időben elképesztő módon felhájpoltak így ezek az egészségtudatosabb irányú boltok is, meg a média is, ami igazából táplálkozás életemi szempontból szintén megegyeznek a klasszikus kristálycukorral, tehát emiatt szintén nem lehet egy jó választás, hogyha szintén mondjuk csak ez a célunk, hogy egy egészségtudatosabb édesítést szeretnénk választani. Nyilván a kiegyensúlyozott táplálkozás részeként mértékkel ezek abszolút választhatóak, csak abban a tudatban, vagy abban a szellemben, hogy akkor itt egészségesebb választás, így nem érdemes hozzájuk nyúlni. És akkor ugye tök jogosan merül fel a kérdés, hogy oké, de akkor, ha nem is a cukor, meg nem is a méz, meg nem is ezek a szirupok, akkor mi felé érdemes fordulnunk. És igazából itt jönnek a képe a természetes édesítő alternatívák, és a gyümölcsök szerintem ide egy ilyen jó nagy kategóriát jelölhetnek, mert hogy mondjuk a banánnal, vagy a datójával, vagy az almapürével gyakorlatilag, amit már szerintem elég széles választékban lehet megtalálni, tényleg drogériákban, vagy különböző boltokban, ezek mind-mind opciók lehetnek, és akkor visszatérve az előző példához, hogy mondjuk egy ilyen muffin vagy banánkenyér kontextusában, hogyha mondjuk 100 g-ot ír a recept cukor felhasználására, akkor mondjuk a simán ki lehet váltani például, nem tudom, 2-3 banánnal, egy 250 g-os mondjuk almapürével, és akkor már is ott vagyunk, hogy mondjuk a hozzáadott cukor mennyisége az a 100 g-ról mondjuk 30 g-ra simán leredukálható, de akinek mondjuk már a cukor elhagyása is egy teljesen működőképes dolog, az mondjuk, ha valamilyen kis aszalványt is még beletesz ebbe a muffinba, akkor már lehet, hogy hozzáadott cukrot sem kell alkalmazni a recept során. Szóval, hogy ilyesmi vonulatban érdemes erre gondolni, és itt azt hiszem, hogy az nagyon fontos megemlíteni, hogy ezek az ízpreferenciák is alakíthatóak és formálhatóak, hogy tényleg, hogyha mondjuk valaki csak abból indul ki, hogy a 100 g-os cukor helyett 80 g-ot vagy 70 g-ot rak a sütibe, az is már egy előrelépés, és gyakorlatilag így hétről hétre, hónapról hónapra változtatható az ízlelés. Tehát, hogy az édesség iránti vágyunk vagy képességünk ilyen mód, úgyhogy szerintem érdemesebb egy kicsi energiát.

0: Egészség és életmód. És életmód. Egy óra magunkért. Egy óra magunkért.
1: Cukor helyett mivel édesítsünk? Tévhiteket cáfolunk meg Szijjártó Szandra, dietetikus, táplálkozástudományi szakember, növényi táplálkozási szakértő segítségével.
2: Hát egyébként amúgy megdöbbenve hallgattam némely dolgot most, amit mondtál, hogy a cukor alternatívaként felsoroltál a kókuszcukoron át a sok mindent, és döbbenet, hogy tényleg a marketing úgy elhiteti velünk, hogy ez cukor helyettesítő. Biztos valahol az apró betűkben ott lehet az, hogy nehogy be lehessen őket támadni, hogy azért ők nem mondták azt, hogy de minden esetre szerintem a közember tudatában ott van, hogy ezek a megváltó anyagok, és közben ugyanazt a energiát, ugyanazt a káros hatást fejtik ki, mint a cukor, ez döbbenetes.
3: Igen, hát és akkor igen, tehát például ugye a datolja szempontjából is, ugye most már datolja szirupot is lehet venni a boltok polcain, de az sem ugyanaz, mint hogyha a datolját, mondjuk egy 6-8 darab datolját mi beáztatunk vízbe, vagy én mondjuk forró vizet szoktam ráönteni, és akkor még gyorsabb a folyamat, és utána mondjuk egy 10 percet állva hagyva botmixerrel összetúrmixoljuk, mert onnantól kezdve a datójában lévő, ugye a datójának magas az édesítő kapacitása, de ugyanakkor a glükémiás terhelése jó, tehát onnantól kezdve az a rostartalom, ami benne van, az benne belekerül, gyakorlatilag a felhasználásra kerül a sütiben, amit elkészítünk, és innentől kezdve már is egy sokkal rostal gazdagabb történet lesz az eredménye, ami pozitívabb így a szervezetünk számára. Szóval a datolját is így igazából el lehet pikpak készíteni. Egy jó zöldséges kell hozzá, ahol beszerezzük tényleg a Törökországból hozott datolját, és akkor gyakorlatilag elkészíthető.
2: És most, hogy mondtad a datolja pürét, alma pürét, emlékszem, hogy tényleg nemrégiben találkoztam, hogy az ember otthon is elkészítheti a kis alma pürét a sütőbe is, ugye?
3: Így van, abszolút. Tehát amikor az almák egy kicsit így elindulnak a gyümölcsös kosárban a lejtőn, akkor igazából egy ilyen párolással, összetúrmixolással, pikpakkel lehet készíteni egy otthoni almapürét.

0: Cukor helyett, mivel édesítsünk, tévhiteket cáfolunk meg, Szijjártó Szandra dietetikus, táplálkozástudományi szakember, növényi táplálkozási szakértő segítségével. És beszéltél tényleg az ízpreferenciáról, és erre is pont rá akartam kérdezni, hogy azt olvastam, tapasztalni nem akarom, úgyhogy meg akarok maradni határoknál, meg sőt ezeket a jó tanácsokat megfogadni. Na szóval, hogy ez egyfajta lehető, mert minél jobban édesíti az ember a cukorral mondjuk a bizonyos ételét, legközelebb lehet, hogy még édesebben kívánja, szóval, hogy ez is többet és többet kíván, hogy megkapja azt az ízérzést, amit kívánt vagy amihez hozzászokott.
1: Hát igen, talán itt igen, ezt a szokásrendszert emelném ki, és azért van szerintem rettentő nagy hangsúly, meg felelősség így a babák, vagy hát így a kisgyermekkor kapcsán is a megfelelő étkezésre, mert hogy gyakorlatilag onnantól kezdve ugye meghatározott, tehát nem mindegy, hogy egy nem tudom, egy óvodáskorú kisgyerek tényleg milyen íz élményekhez szokik, mert onnantól kezdve, ami beépül és ami rendszeres lesz számára, azok lesznek az alap élmények, azok lesznek az alap íz meghatározottságok, és nyilván ő ezeket fogja keresni a későbbiek során is, tehát hogy aki mondjuk nem tudom, cukrosütítőket és gyümölcsleveket iszik folyadékbevitel kapcsán, az utána nagyon-nagyon nehezen fogja elfogadni a vizet például, vagy igen, tehát a klasszik, mondjuk cukormentes teát például, de akinek ez az alap és ez a baseline, hogy nem cukros terméket iszik, az meg utána, hogyha megkóstol egy bármilyen cukros italt, akkor az lesz a pupilla tágulásnak a következménye, hogy te jó, hogy ez milyen cukros, szóval, hogy ezeknek abszolút van a relevanciája.
0: És biztos a szülőknek is a tudat

0: tudtuk kell alakítani, hogy lehet, hogy úgy érezhetik, én nem tudom, csak így gondolom, hogyha kiskorukban nem kínálják meg ilyen finomságokkal, idézőjelben, édes finomságokkal a gyereket, akkor valamiből kimarad, és csak vizet iszik, de azért én most már egyre több szülőnél látom a cumis üvegbe is azt a vizet, úgyhogy jó úton vagyunk, én úgy látom.
1: Igen, szerintem azért most már egyre határozottabb az a réteg, meg képviselik magukat azok a tudatos szülők, akik szerint szerintem ebbe ténylegesen beleállnak meg. Meg szóval szerintem ez is egy skála, és nyilván igen, tehát hogy itt szerintem fontos, hogy következetesek legyünk, vagy maradjunk, és persze nem arról van szó, hogy soha nem szabad, nem tudom ilyeneket, de hogy így az arányok meg a gyakoriság az tényleg fontos, és ahogy mondod, ezek a szokások, ezek tényleg hát felnőttként is tapasztaljuk, meg látjuk, hogy mennyire meghatároznak minket, és hát ezekkel abszolút tudjuk formálni, meg jó irányba terelgetni a gyerekeket szerintem, és tényleg amelyik gyerek mondjuk tényleg azt tapasztalja meg, hogy az édes íz adott esetben a gyümölcsökben is teljes mértékben felfedezhető, és ott van, és nem a nem tudom, gumicukor, csoki és csörgőzörgős dolgok vannak kínálva neki egy snack, egy uzsi kapcsán, hanem az alma, az eper, az áfonya van felvágva egy uzsonnás dobozba, akkor annak a gyereknek természetes lesz, hogy a gyümölcs bevitel ez a mindennapok része.

0: Egészség és életmód. Egy óra magunkért.
1: Ennyi volt mai Egészség magazin című műsorunk itt a Körmend FM hullámhosszán. Műsorral legközelebb egy hét múlva jelentkezünk ugyanebben az időben. Akkor is várja önöket a rádiókészülékek mellé itt a 99.8-on. A műsorszerkesztője Pogács Mónika.
0: Ez volt az Egészség és életmód. A Körmend FM egészségtudatos magazinja. Legközelebb is várja önöket az Egészség és életmód. Egy óra magunkért.
2: Look, if you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted, one moment, would you capture it?

0: tudás nekem.
1: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
2: Várossétai színesíti a múzeumok éjszakáját. A képviselőtestület feloszlatása mellett döntött Gersek Arát önkormányzata. Június végén indul a hazai dinnye szezon. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Várossétai színesíti a múzeumok éjszakája programot Körmenden. Tárlatvezetések, kézműves foglalkozás, koncert, tűzsonglőr bemutató és különleges kastély bejárás is szerepel a Dr. Batthyén Satman László Múzeum idei múzeumok éjszakája program kínálatában Körmenden. A rendezvény sorozat része lesz egy városséta is, tájékoztatott Pinter György, múzeumpedagógus a sétavezetője.
3: Mert valóban elég komoly a kínálat, tehát kívülről, belülről, szinte arról, fölülről meg lehet ismerni a múzeumnak a dolgait. Az én feladatom viszont egy kicsit más. A tavalyi programokból kiindulva, illetve azoknak a sikeréből kiindulva, folytatjuk a várossétát. Tehát kilépünk a múzeum falai közül, és az érdeklődőknek megpróbáljuk bemutatni azt, hogy milyen volt a régi Körmend. Tehát a körmendi óvárosban sétálunk, és a jellegzetesebb, nevesebb épületeknél megállunk, és megnézzük, hogy azok mik voltak korábban, 50-100-200 évvel ezelőtt, illetve ismerkedünk többek között a régi utcanevekkel, valamint azzal például, hogy ki is volt az a Vida József, akiről utcát neveztek el, de ezen kívül nagyon sokan nem tudnak róla szinte semmit. Tehát ilyen megfontolásból gondoljuk, hogy kicsit erősödjön a körmendieknek a kötődése, meg hát hogy nem mondja a büszkesége, hogy van egy szép városunk.
2: A képviselőtestület feloszlatása mellett döntött Gersek Arát önkormányzata. Erősítette meg az MTI érdeklődésére Babosszülősi Gabriella, az önkormányzati hivatal aljegyzője. Tájékoztatása szerint az öttagú képviselőtestület három képviselője által kezdeményezett rendkívüli testületi ülésen született döntés az önfeloztatásról. A kezdeményezők beadványa szerint a település stabil jövőbeli fejlődése és a választói akarat hatékonyabb képviselete érdekében indokoltá vált a helyi politikai vezetés teljes körű megújítása, fogalmaztak. Az időközi választást a helyi választási bizottság tűzi majd ki. Csokoládékészítő foglalkozással várják a gyerekotthonok lakóit Vasvár megyében. Különleges élményprogram keretében állami gondozásban élő gyerekeket lát vendégül egy Zséi csokoládé műhely a jövő héten. A kezdeményezés célja, hogy a hátrányos helyzetű fiatalok is megismerkedhessenek a kézműves csokoládé készítés folyamatával, miközben közös alkotói élményben részesülnek. A műhely tulajdonosa, Hagymási Laura elmondta, a foglalkozások során a gyerekek betekintést nyerhetnek a csokoládégyártás alapjaiba, saját édességeket készíthetnek, amelyeket a program végén elfogyaszthatnak vagy haza is vihetnek. A két turnusban megvalósuló eseményen közel 40 Vasvár megyei gyermek otthonban élő fiatal vesz részt. Tovább épül a horgász paradicsom a Dörösskei tónál. Látványos szakaszához érkezett a fejlesztés, Daru segítségével a helyére emelték az új horgász szervezeti bázispont épületét. A beruházás a Magyar Országos Horgász Szövetség támogatásával valósul meg. Az új létesítmény közösségi térrel, irodával és teakonyhával várja majd a látogatókat. Akadálymentes vízes blokkok, korszerű beléptetőrendszer, valamint kiszolgáló infrastruktúra is épül. Bár a belső kialakítás, a környezet rendezése még várhatóan 2-3 hónapig tart, a beruházás legfontosabb mérföldkövei már megvalósultak. A házigazda kávébirkózó esse versenyzői 4 aranyhét ezüst és 2 bronzérmet szereztek a múlt szombaton megrendezett jótékonysági birkózó gálán. A korosztályukban győztes körmendi sportolók között volt Kovács Kende Botond, Dancsés Dorina, Király Vilmos és Gárcsi Valdemár. A szervezők értékelése szerint a jó hangulatú rendezvényen kiélezett mérkőzések és sportszerű küzdelmek jellemezték a napot. A jubileumi esemény méltó ünnepe volt a Körmendi Birkózó Egyesület másfél évtizedes működésének. Június végén indul a hazai dinnye szezon. A hazai termelők várhatóan június 24-én kezdik meg a görög dinnye szállítását. Ezután a magyar dinnye fokozatosan átveszi a külföldi termékek helyét, és hazai áruval fedezik majd a keresletet. Buze László agrárállamtitkár kiemelte, hogy a dinnyetermesztés komoly hagyományokkal rendelkezik Magyarországon. A termelők kemény munkájának és kitartásának köszönhetően több mint 120 tájfajta terem. Tovább bővült a magyarországi turizmus teljesítménye 2025-ben. Elsősorban a külföldi kereslet élénkülésének köszönhetően. A belföldi utazók száma csökkent tavaly, utazásaik száma és időtartama ennek ellenére nem esett vissza, közölték a Központi Statisztikai Hivatal kutatói Budapesten. A turizmus a kapcsolt szolgáltatásokat és az áttételes hatásokat is beszámítva a GDP 10%-át adta 2025-ben. Tovább csökkent a hírek iránti érdeklődés, a hírfogyasztás és a médiába vetett bizalom Hollandiában, különösen a fiatalabb korosztályok körében, derül ki a holland média hatóság éves jelentéséből. A felmérés szerint 2018-ban még a hollandok 61%-a nyilatkozott úgy, hogy erősen érdeklődik a hírek iránt. Ez az arány 2026-ra 45%-ra csökkent.
1: Sporthírek.
2: A világbajnokságok történetének egyik legnagyobb szenzációját okozta hétfőn az újonc zöldfoki köztársaság válogatottja, amely gól nélküli döntetlent játszott az Európa-bajnok spanyol csapattal. Az afrikai együttes hőse 40 éves kapusa volt. A spanyolok legutóbb a 2022-es világbajnokság csoportkörében Japán ellen találtak a kapuba, azóta 49 lövésük, valamint 2500 passzuk volt, de gólt nem ünnepelhettek.
1: Időjárás jelentés.
2: Pénteken napos idő várható, ekkor az ország nagy részén beköszönt a hőség, a csúcshőmérséklet 33 fok körül alakul. Az időnként megjelenő gomolyokból csak néhol fordulhat elő kis eséllyel futózápor, esetleg zivatar, a légmozgás nem lesz jelentős.
1: És most. A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rá

99.8. Rád hangolva. Nem mondom.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: A Pál utcai fiúk körmendi előadásán a Víg Színház egyik művésze is fellép. Ingyenes zumba partira várják az érdeklődőket. Több mint 10 tonna hulladékot gyűjtöttek a Tisza Tavi PET kupán. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Többnapos kulturális programsorozattal várja a közönséget június 19 és 21 között a Körmendi Kulturális Központ a Körmendi Várkastély udvarán. A Hello Nyár, Hello Körmend elnevezésű rendezvénysorozat pénteken a Pál utcai fiúk című zenés játék előadással kezdődik. A produkciót a kaposvári Rockszínház mutatja be. A Pál utcai fiúk körmendi előadásán a Víg Színház egyik művésze is fellép, nyilatkozta a színház egyik alapítója, Szabolcsi János.
2: Igyekszünk mindig a közönséget maximálisan kiszolgálni, bízom benne, hogy ez körmenden sem lesz. Másképp mi nagyon készülünk, mindig 100%-kal megyünk minden helyszínre. Hát a puding próbálja az evés, mi sosem játszottunk körmenden, most Szombathelyre utazunk, ugye az nagyjából nincs messze egymástól. Tehát most lesz először, hogy bemutatkozunk itt a Vasmegyei nagyobb városokban. Középiskolás kortól egészen 70 éves korig. Ugye mikor milyen szerep, milyen életkort kíván meg. A fiatalok, akik színpadra lépnek, azok saját, ahogy a sportnyelven mondják, saját nevelés. Tehát ők nálunk kezdték, vagy óvodás, vagy kisiskolás korukba, és már a felnőtt társulat aktív játszó tagjai. A Pál utcai fiúkban például a Bokát játszó szereplő, ő nálunk kezdte, de jelenleg a Víg Színház társulatának a tagja, tehát ő fogja a Bokát alakítani.
1: Személyi és területi változásokról tájékoztatott a Szombathelyi Egyházmegye a térség plébániáit illetően. A közlemény szerint Szántó Adrián atyát felmentik körmendi kápláni beosztása alól, és a nemesbődi plébánia plébánosává nevezik ki. A helyére Csupor Márton újmisés atya érkezik, aki augusztustól a körmendi plébánia káplányaként kezdi meg szolgálatát. Az egyházmegye területi átszervezéséről is döntöttek, ennek keretében az egyházas Ráduci plébánia önálló plébániai rangja megszűnik, és a Sorokpolányi plébániához kerül, míg a haraszti falui és nagykölkedi filiákat a Szentpéterfai plébániához csatolják. A jövőben az érintett egyházközségek lelkipásztori ellátását Duka Ferenc Sorokpolány, illetve Köbli Tamás Szentpéterfai plébános biztosítja. Ingyenes zumba partit szervez a Zumbarátok Egyesület pénteken Körmenden a Városi Művelődési Házban. A program célja a mozgás és az egészséges életmód népszerűsítése, valamint a közösségi élmények erősítése, mondta el Kovács Fanni, egyesületvezető.
3: Ez egy pénteki napon, június 19-én, ez is este 6-kor kezdődik, és kb. Egy órás időtartamuk. Ez a művelődési házban lesz Körmenden, és DJ Horváth Ádámot és Horváth Nagy Anikót hívtuk el.

0: külföldön is felhasználnak és népszerűsítik ezt a zumba mozgásformát, úgyhogy igazából garantálható, hogy hatalmas hangulat lesz, és várunk mindenkit szeretettel. Egyszerűen kijelöltük, mert nagyon elfoglaltak Ádámék, tényleg mindenfelé járnak az országban is, és hát nagyon örültünk neki, amikor azt mondták, hogy szívesen jönnének Körmendre hozzánk, és hogy találtunk egy napot, amit még így el tudtak vállalni, úgyhogy ezúton is köszönjük.
1: Szombaton kezdődnek a futamok a második Rába kupán, amelyet a Bereki Bárkás Egylet szervez Körmenden a Rába folyón. A rendezvényen a vízisportok kedvelői mérhetik össze tudásukat, miközben a szervezők célja a kajakkenu sport népszerűsítése, valamint a folyó és természeti környezetének bemutatása. A verseny várhatóan több korosztály számára kínál sportolási és kikapcsolódási lehetőséget. Már a héten olcsóbb lehet a Védettárnál a kutakon a benzin és a gázolaj, a kőolaj világpiaci árának csökkenése és a forint erősödése miatt, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök Facebook oldalán. A holdankoljak.hu-n az olvasható, hogy Magyarországon a 95-ös benzin literenkénti átlagos piaci ára jelenleg 639,7 forint, a gázolaj pedig 663,4. Véget ért a 7. Tisza-Tavi Petkupa. A kedvezőtlen időjárás ellenére is több mint 10 tonna hulladéktól mentesítették a folyót a résztvevők. A 22 csapat között 17 visszatérő és 5 újonc volt, képviseltették magukat cégek, oktatási intézmények és baráti-családi csapatok, írták. A verseny 4 napja alatt 386-an vettek részt a folyótisztításban, ami a már megszokott útvonalon zajlott. Az EU célja, hogy technológiai szuverenitása megerősödjön. Az Európai Bizottság célja átalakítani gazdaságát a mesterséges intelligencia segítségével úgy, hogy az ellátási láncok ellenálló képessé váljanak, és az EU technológiai szuverenitása megerősödjön, jelentette ki a technológiai szuverenitásért felelős uniós biztos Strasbourgban. Hangsúlyozta, az uniónak olyan helyzetbe kell kerülnie, amelyben megszűnik digitális függősége, ahol önálló döntéseket hozhat a politikai és a technológiai összefonódó világban.
2: Sporthírek.
1: Molnár Attila győzött 400 méteres síkfutásban kedden a Golden Spike aranykategóriás atlétikai versenyen. A magyar futó 44,56 másodperccel ért célba, ez idénybeli legjobbja és egyetlen századra volt az országos csúcstól. Takács Boglárka 100 méteren és Kozák Luca 100 méter gáton az 5. helyen végzett.
2: Időjárás jelentés.
1: Pénteken napos idő várható, ekkor az ország nagy részén beköszönt a hőség, a csúcshőmérséklet 33 fok körül alakul. Az időnként megjelenő gomolyokból csak néhol fordulhat elő kis eséllyel futózápor, esetleg zivatar, a légmozgás nem lesz jelentős.
2: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.
3: És most óvatosan hangosítsa fel a rádiókészülékét. Igen, a mély nyomót is.
4: A zene az marha jó.
3: Véleményünk szerint a megfelelő hangerőn hallgatott jó magyar zene gyógyászati segédeszköze a testnek és a léleknek. Ha nem érti, elmagyarázzuk. Indul a Fülbiszka. Rádióműsor a felvilágosult dobhártyákért.
5: Hölgyek, urak, az van, hogy ma is csudajó magyar dalokat hallgatunk. Én Lőrinc Attila vagyok, és hozom például a Kis csillag bujócskáját.
6: Én se csinálnám már, amit ilyenkor szoktam. Nem lenni kukrot, és nem lenni vastag kovány.
5: A halottpénz mondja majd, hogy majd.
6: Megöregszünk majd, és abban az lesz a szép. Akiket régóta vártunk már, megjöttek rég.
5: És zenél a Mörk is.
7: Rádió műsor a tisztán hallásért.
5: Elsőként már az Esti Kornélt halljuk, ez a Mit akarsz látni, aztán érkezik a Punani Masszív és a Gondolkodós, majd itt lesz az Elefántól a Plüss. Kizárólag olyan zenéket válogattam, amik őszi gondolkodáshoz ideálisak. Hajrá, jó rádiózás, tartalmas feltöltődést kívánok!

Tép Underground-dal folytatjuk az őszi gondolkodást, ez már a közelér, aztán jön Kis Csillagtól a Bujócska, és itt lesz még az Iron and the Parasol is a Love is Like Bourbon on Drugs című dalával.

0: Körmend FM, a körmendiek kedvenc rádiója. Rád hangolva.
1: Szerinc Jóhannes Hára vagyok, mert ki tudom mondani az R betűt. Szóval, fülpiszka. De apában nincs is R betű. Várjál csak! Fülpiszka, rádió műsor.
2: Halott pénzzel megyünk tovább, ez már a majd, aztán Quimby-től érkezik a magamadom, és Kolibritől, valamint Lil Fraktól is megtudjuk, hogy milyen a végtelen jövő. Ajzsa Luna és Kristóf is közreműködött.
3: Megöl!

0: A Fülpiszka című műsort, én is jó zenét hallgatok. Ha akarok, ha nem.
1: Mörk már a Fülpiszkában ez a Sweet, aztán jön a Platonkaratajev és az Atoms.

0: 168 óra múlva újra megvizsgáljuk.
1: Addig csinálja szépen mindenki magának.
2: Hola, jó! ¿A dónde vas con esa pistola en la mano?
3: Hölgyek, urak, mára ennyi, én Lőrinc Attila vagyok, és örülök, hogy ma is együtt rádióztunk. A Vadfruttik egy feldolgozásával búcsúzom, amit nem ők csináltak, hanem Kis Viktor követte el az AI segítségével. Quapesto I Sol, valahogy így kell ejteni, de ezt majd mindjárt megtudjuk. Nekem nagyon nagy kedvencem ez a dal. Találkozunk jövő héten is, viszont hallásra!

0: Örmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Meleg időre számíthatunk, jövő kedden találkoznak a visegrádi négyek miniszterelnökei. Rohamosan terjed az ebola a Kongói Demokratikus Köztársaságban és Ugandában. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Budapesten és Gödöllőn találkoznak jövő kedden a visegrádi négyek miniszterelnökei, jelentette be Magyar Péter. A kormányfő brüsszeli kétoldalú tárgyalásai után kiemelte, hogy a partnerek egyetértettek a V4-es koordináció újraindításának fontosságában. A miniszterelnök hozzátette, hogy az uniós csúcson a bővítési folyamatokat illetően Magyarország a teljesítmény alapú eljárás mellett áll ki, és a Nyugat-Balkán országainak mielőbbi integrációját szorgalmazza. Kétnapos uniós csúcs találkozó kezdődött Brüsszelben, ahol Magyar Péter most először képviseli Magyarországot miniszterelnökként az Európai Tanács állam és kormányfői ülésén. A tagállamok vezetőinek napirendjén a többi között Ukrajna uniós csatlakozása és Európa versenyképessége szerepel, valamint tárgyalnak a következő 7 éves költségvetésről is. Sikeresen áthaladt a Hormuzi szoroson 3 szaudi olajszállító tankerhajó, alig néhány órával azután, hogy az amerikai és iráni elnök aláírta a háború lezárását célzó megállapodást, amely megnyitotta a szorost a nemzetközi forgalom előtt és feloldotta az iráni kikötők blokkádját, amire a világpiac az olajár jelentős csökkenésével reagált. Újabb 522 elhunyt, többségében a harcokban elesett katona földi maradványait adta át Oroszország Ukrajnának. A hazaszállított holttestek azonosítása még folyamatban van, miközben orosz források szerint Kijev ezzel párhuzamosan 33 elhunytat adott át Moszkvának. A hadifoglyok és az elesett katonák cseréje továbbra is azon kevés területek egyike, ahol a két egymással hadban álló ország együttműködik. Meghaladta a 200-at a Kongói Demokratikus Köztársaságban és Ugandában tomboló ebola járvány halálos áldozatainak száma. Az Afrikai Járványügyi Központ jelentése szerint a megbetegedések száma már megközelíti a 900-at, a fertőzés terjedési sebessége pedig minden eddigi járványét felülmúlja. A védekezést súlyosan nehezíti az is, hogy a hatékony fellépéshez szükséges nemzetközi pénzügyi felajánlásoknak eddig alig az 1/10 érkezett meg. Azonnali vizsgálatot rendelt el az Új Szász közelében kisiklott vonat ügyében Hegyi Zsolt, a MÁV vezérigazgatója. A közlekedésbiztonsági szervezet pedig megkezdte a baleset kivizsgálását. A 60-ból Szolnokra tartó szerelvényen 15 utas volt, senki nem sérült meg.
0: Időjárás jelentés.
1: Pénteken is marad a napos idő, de északkeleten néhol zápor, zivatar kialakulhat. Nagyon erős UV-sugárzás várható, ezért érdemes fokozottan védekezni a napégés ellen. Éjszaka 12-19, napközben 30-34 fok valószínű.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában.

99.8. Körmend FM. Ráthangolva.

0: nekem.
1: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
2: Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Tárlatvezetések, kézműves foglalkozás, koncert, tűzzsonglőr bemutató és különleges kastélybejárás is várja az érdeklődőket Körmenden a múzeumok éjszakáján. A rendezvény sorozat része lesz egy várossejta is, ennek tervezett állomásairól Pintér György múzeumpedagógus a sétavezetője szólt.
3: Hát egyrészt úgy bejtjük a régi kórházat, ami kész Kelemen utca bejáratánál van a főtérről, erről mindenképpen fogunk beszélni. Meg hát egy olyan házat, amiről csak az emlékek maradtak meg. Ott a minicukrászdától kicsit odébb a sarkon állt az egykori zsinagógája az zsidó hittösségnek, ami 1945-ben elpusztult. Tehát ez a két olyan jelentős épület, ami biztos, hogy jut beesik. Aztán még szó lesz a Heizig házról, a Zonament patikáról. Tehát egy szép nagy kört fogunk menni. Szeretettel várok minden érdeklődőt.
2: Ünnepélyes tanévzáró rendezvénnyel búcsúztatta a 2025-26-os tanévet a Rázsó iskola. Varga Zoltán igazgató értékelte a mögöttük álló tanév eredményeit és tapasztalatait, beszédében pedig kiemelte azokat a diákokat, akik tanulmányi, sport vagy közösségi tevékenységükkel példamutató teljesítményt nyújtottak az elmúlt hónapok során, ők jutalmat is átvehettek. Engedély nélkül gyűjtött 1,3 tonna ólom akkumulátort egy vasi férfi. Vádat emelt a Szombathelyi járási ügyészség egy vasi férfival szemben, aki több mint 1 tonna ólom akkumulátort, valamint mintegy 72 tonna fémhulladékot gyűjtött és szállított a szükséges hatósági engedélyek nélkül. Ezek egy részét Szlovéniából hozta be Magyarországra, ezzel mintegy 6,5 millió forint bevételre tett szert. Büntetőjogi felelősségéről a Szombathelyi járás bíróság dönt. Élelmiszerosztás szervez a Körmendi Szent Erzsébet Plébánia Karitas csoportja szombaton a Plébánia Közösségi Házában. A tájékoztatás szerint reggel 9 órakor kezdődik és a készlet erejéig tart. Az érdeklődőket a Közösségi Ház Damjanics utca felőli bejáratánál várják. A szervezők azt kérik, hogy a résztvevők táskát vigyenek magukkal. Vasváron fogadják egy országos kerékpártúra résztvevőit szombaton a Békeházban, tájékoztatott Nagy Krisztina, a Vasvári Főiskola munkatársa, aki hozzátette, ezen a napon nyitják újra a vasvári megújított kempinget is.
4: Szombaton egy kerékpáros közösségi pontnak adunk helyet a Békeház udvarán, mégpedig ez a Tour Horizon kerékpáros kalandtúra, ami aznap indul délelőtt.

0: Éjszakai természetismereti programokkal várja az érdeklődőket szombaton a Szűcei Lápok Háza, az idei múzeumok éjszakai rendezvény sorozat keretében. A látogatók vetítéseken, előadásokon és szabadtéri bemutatókon ismerkedhetnek meg az éjszakai élővilág különleges szereplőivel. A rendezvényen való részvétel előzetes regisztrációhoz kötött. Június 26 és 28 között rendezik meg a 44. Őrségi Vásárt. A nyitónapon kiállítás megnyitók, hagyományőrző és közösségi események várják a látogatókat Veleméren, Pankaszon, Felső Jánosfán, Bajánsenyén. A vásár központi helyszíne szombaton és vasárnap Őri Szent Péter lesz. A nagy színpadon fellép a Csocsász, este pedig Kaukázusz zenekarat koncertet. Vasárnap folytatódik a kirakodó vásár, a nagy színpadon pedig zenés istentisztelet, gyerekkoncert, néptánc bemutatók és hagyományőrző műsorok szerepelnek a programban. Az esti záró koncertet a Soulwave zenekar adja. Július 3 és 5 között tartják Körmenden a Rába Beach Basket strandkosárlabda tornát. A szervezők tájékoztatása szerint a versenyen a sporteredmények mellett a kreativitást is jutalmazzák majd. A Rába Beach Basket az elmúlt években a nyári sport és szabadidős programok egyik népszerű körmendi rendezvényévé vált, amely a versengés mellett közösségi élményt is kínál a résztvevők számára. Retro időutazás nyílt Keszthelyen. Megnyílt a Balatoni Múzeum új időszaki tárlata, a Balatoni Retro című anyag a múlt század nyarait és tárgyi emlékeit idézi fel. A keszthelyi kiállítás egyszerre szól a nosztalgiázó idősebbeknek és a fiatalabb generációknak, mondta a rádiónknak Németh Péter kurátor.
1: Nagyságrendileg körülbelül 100 tárgyról van szó, inkább a látványra igyekeztünk hangsúlyt fektetni. Egy hatalmas kemping interiőrt láthatnak, busz belsőbe érkeznek a látogatók. Kicsit ezt az érzést átvenni, hogy amikor annak idején 40-50 évvel ezelőtt buszoztunk, akkor milyen érzés volt ezeken az Ikarusz buszokon ülni. Beléptünk egy diszkó hangulatába, mozigépet kaptunk kertmozihoz, tehát mai fiatalok biztos rácsodálkoznak sok mindenre, sok érdekességet igyekeztünk felvonultatni.
0: A Balatoni Múzeum nagyszabású tárlata jövő tavaszig lesz látható Keszthelyen. A lelki egészség témájában indít nyári videósorozatot a Beseda Gyermekkórház. Az intézmény gyermekpszichiáterei és pszichológusai által készített rövid videókban szó lesz a szorongásról, a teljesítménykényszerről, az önértékelésről, a segítségkérésről, a bizonyítványosztás körüli feszültségekről és a nyári magányról. A kampány célja, hogy a családok a vakáció idején is hiteles, könnyen érthető kapaszkodókat kapjanak a gyerekek lelki egészségének támogatásához. Olvasható az intézmény MTH-es csütörtökön eljutatott közleményében. Azt írták, a bizonyítványosztás időszaka nem csak a tanév lezárását jelenti, hanem sok gyerek és kamasz számára fokozott lelki megterhelés is. A kék vonal gyermekkrízis alapítvány tapasztalatai szerint ilyenkor rendszeresen emelkedik azoknak a fiataloknak a száma, akik öngyilkossági gondolatok miatt fordulnak segítségért. Tartós hőhullám kezdődik, a hétvégén már nagy területen forróság várható, 36-37 fokos maximumokkal. Az éjszakák is egyre kevésbé hoznak felüdülést, egyre több helyen találkozhatunk trópusi éjszakákkal. Meteorológiai értelemben erről akkor beszélünk, ha a legalacsonyabb hőmérséklet nem csökken 20 fok alá. Az egyre fokozódó kánikula miatt szombattól hőségriadó lép érvénybe, mondta el az országos tiszti főorvos. A hőhullám az előrejelzések alapján rendkívül hosszúnak bizonyulhat, komolyabb hideg front, illetve lehűlés júniusban már nem fog jönni, végig maradnak a 30 helyenként 35 fok fölötti maximumok. Elbúcsúztak a Mi-24 harci és Mi-17 szállító helikopterektől. A legendás helikopter típusok évtizedeken át szolgálták a magyar honvédséget, meghatározó szerepet játszva a magyar katonai repülés történetében. Helyüket a korszerű H-145M és H-225M helikopterek vették át, amelyek modernebb technológiájukkal hatékonyabban támogatják Magyarország biztonságát, a katasztrófavédelmi feladatokat és a szövetségi kötelezettségek teljesítését. Christina Koch amerikai űrhajós nyert el idén, a spanyol Nobel-díjnak is nevezett, Asztúria hercegnője díjat egyetértés kategóriában jelentette be a zsűri döntését. Személyes erőfeszítései hozzájárultak az emberiség határainak kiterjesztéséhez egy széles körű kollektív munka részeként, amelynek példaértékűségét az Artemis 2 űrmisszió üzenete is közvetíti, Föld, egy csapat vagytok, hangsúlyozta méltatásában a döntőbizottság. A díjat hagyományosan októberben adják át. A brit kormány 150 ezer drón ukrajnai gyártását finanszírozza a befagyasztott orosz tőke jövedékéből. A londoni védelmi minisztérium csütörtöki tájékoztatása szerint a 752 millió forintos, azaz több mint 305 milliárd forintos finanszírozás annak a 2,26 milliárd forint értékű fegyvervásárlási hitelcsomagnak a része, amelyet Nagy-Britannia a szankciók keretében zárolt orosz pénzügyi eszközök hozamából képezett. A csütörtökön bejelentett összeget Ukrajna a drónok gyártása mellett 350 légvédelmi rakéta, köztük könnyű, több feladatra használható drónok és manőverező robotrepülőgépek ellen is bevethető rakéták, valamint földi telepítésű radarok vásárlására is felhasználhatja. Jelentősen megváltozik a budapesti városkép a közterületi hirdetések szigorításával. A városvezetés leszedetné az összes, több mint 8000 óriás plakátot, és az ötödére csökkenteni a hirdetőoszlopok számát, mondta el a főpolgármesteri hivatal főigazgatója csütörtökön egy fővárosi háttérbeszélgetésen. Óriás plakátnak a 12 négyzetméternél nagyobb felületű hirdetőhelyek számítanak. A City Light legfeljebb 3 négyzetméteres megvilágított reklámfelületből nagyságrendileg 5000 van Budapesten, a törvényjavaslat szerint ezek csak utasvárok részeként maradhatnak. A magyar fiatalok kevesebb időt töltenek a képernyő előtt az európai átlagnál. A magyar fiatalok 36%-a, míg az európai fiatalok 44%-a túl sok időt tölt a képernyő előtt, derült ki az Európai Bizottság megbízásából készített és szerdán közzített felmérésből. Azok, akik 10 éves koruk előtt kezdték használni a közösségi médiát, napi 7,5 órát töltenek a képernyő előtt a hétvégén, szemben azokkal, akik 14 éves koruk után kezdték el ezt használni, esetükben a képernyő használat ideje hétvégén átlagosan 5,7 óra. A világbajnok argentin Lionel Messi után a portugál Cristiano Ronaldo is 6. labdarúgó világbajnokságán lépett pályára, 23. mérkőzésével pedig az örök rangsor 4. helyén utolérte az olasz Paolo Maldinit. A VB-n szereplő játékosok közül ott van a rangsor élmezőnyében a 27 meccsel csúcstartó Messi, illetve Ronaldo mellett a német Manuel Neuer és a horvát Luka Modric is. Az Európa-bajnok angolokat is megkaphatja a magyar női labdarúgó válogatott a világbajnoki pótselejtező első fordulójának sorsolásán. Szarvas Alexandra szövetségi kapitány csapata veretlenül nyerte meg selejtező csoportját, ennek köszönhetően visszajutott a Nemzetek Ligája B divíziójába és tovább jutott a VB selejtező rájátszásába.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Meleg időre számíthatunk, jövő kedden találkoznak a visegrádi négyek miniszterelnökei. Drágulnak a Telekom, Jettel és Ován előfizetések. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Budapesten és Gödöllőn találkoznak jövő kedden a visegrádi négyek miniszterelnökei, jelentette be Magyar Péter. A kormányfő brüsszeli kétoldalú tárgyalásai után kiemelte, hogy a partnerek egyetértettek a V4-es koordináció újraindításának fontosságában. A miniszterelnök hozzátette, hogy az uniós csúcson a bővítési folyamatokat illetően Magyarország a teljesítmény alapú eljárás mellett áll ki, és a Nyugat-Balkán országainak mielőbbi integrációját szorgalmazza. A tavalyi inflációnak megfelelő 4,4%-os díjkorrekciót érvényesít áraiban a három hazai nagy távközlési vállalat. A Magyar Telekomnál és a Jettelnél már július 1-től megváltoznak a tavaly év végéig bevezetett csomagok havidíjai, a Ván előfizetői pedig szeptember 1-től számíthatnak az emelésre. Sikeresen áthaladt a Hormuzi szoroson három szaudi olajszállító tankerhajó, alig néhány órával azután, hogy az amerikai és iráni elnök aláírta a háború lezárását célzó megállapodást, amely megnyitotta a szorost a nemzetközi forgalom előtt és feloldotta az iráni kikötők blokkádját, amire a világpiac az olajár jelentős csökkenésével reagált. Újabb 522 elhunyt, többségében a harcokban elesett katona földi maradványait adta át Oroszország Ukrajnának. A hazaszállított holttestek azonosítása még folyamatban van, miközben orosz források szerint Kijev ezzel párhuzamosan 33 elhunytat adott át Moszkvának. A hadifoglyok és az elesett katonák cseréje továbbra is azon kevés területek egyike, ahol a két egymással hadban álló ország együttműködik. Meghaladta 200-at a Kongói Demokratikus Köztársaságban és Ugandában tomboló ebola járvány halálos áldozatainak száma. A megbetegedések száma már megközelíti a 900-at, a fertőzés terjedési sebessége pedig minden eddigi járványét felülmúlja. A védekezést súlyosan nehezíti az is, hogy a hatékony fellépéshez szükséges nemzetközi pénzügyi felajánlásoknak eddig alig az 1/10 érkezett meg. Különleges magángyűjteményekből származó, a 16. század és a 20. század eleje között használt szabjákból nyílt időszaki kiállítás a Budapest Történeti Múzeumban. Az augusztus végéig látható tárlaton a közönség 18 egyedi díszes fegyvert tekinthet meg, a bemutatott ritkaságok között szerepel egy egerben fellelt török ellenes harcok idejéből származó kard, valamint Buda és Attila ábrázolásával díszített 18. századi szabja is.
0: Időjárás jelentés.
1: Pénteken is marad a napos idő, de észak-keleten néhol zápor, zivatar kialakulhat. Nagyon erős UV-sugárzás várható, ezért érdemes fokozottan védekezni a napégés ellen. Napközben 30-34 fok valószínű.
0: Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

Görmend FM. Görmend FM. A görmendiek kedvenc rádiója. Kedvenc rádiója. Kedvenc rádiója. We were good.

0: Zsörmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Meleg időre számíthatunk, jövő kedden találkoznak a visegrádi négyek miniszterelnökei. Rohamosan terjed az ebola a Kongói Demokratikus